Leon First szimfonikus táncait hallottuk. A zene lendülete szakaszai lírai epizódokkal váltakoztak. A harmónia világa tényleg modern, de szerintem a hallgató számára azért jól követhető. Most egy sláger következik Csajkovszkij bémol zongora versenye Barry Douglas szólójával.

Csajkovszki B-moll koncertjét Barry Douglas és a Szlovén Rádió zenekar adta elő, vezényelt Leo Kuokman. Az északír zongora művész és karmester Belfastban született 1960-ban, nem csak zongorázni, hanem csellózni, klarinétozni és orgonálni is tanult. A ráadás Prokofjev zenéje volt.

A lovagok táncát hallottuk Prokofjev Rómeó és Júlia című balettjéből. Barry Douglas zongorázott, aki a nemzetközi áttörés 86-ban ért el, amikor megnyerte a Csajkovszki zongora versenyt Moszkvában. Ezzel ő lett az első nem orosz győztes a legendás Van Cliburn után. Csajkovszki hatjuk tavaszvitje következik.

Csajkovszki Hattyúk Tava balett szvitjét játszotta a Szlovén Rádió zenekar. A zeneszerző érzékeny lelkét nagyon hamar megragadta a mese, és meleg emberi érzéseivel telt zenéjével mindig ki is egészítette az adott történetet. Most tradicionális szlovén zene szól Janez Gregorčád dolgozásában.

Egy szlovén népdal feldolgozást hallottunk. Janez Gregor zsátiratát, a szlovén rész húvos kvintet szólaltatta meg. Jakobus Galus Carniolus Prágában született szlovén származású osztrák szerző volt, aki Olmützben dolgozott, majd a prágai Szent Jakab templom kántora lett. Egy misét hallunk tőle.

Jacobus Gallus Carniolus, Adesto Dolori Meo miséje hangzott el a Brunoi Madrigal Quintett előadásában. A komponista egyébként sokat politizált, az ellenreformációt képviselte Csehországban. Zenéjében pedig keverve jelenik meg a reneszánsz francia-flamand iskola többszólamú stílusa és a velencei iskola stílusa is. 4 óra van.

Mielőtt tovább muzsikálnánk, engedjék meg, hogy elmondjam azok számára, akik csak ritkán hallgatják a Nocturnót, hogy a zenéket a BBC szerkesztői állítják össze, az elhangzó muzsikákat mi készen kapjuk így éjjelente. És a műsor egyik célja, hogy a viszonylag ritkán hallható zeneszerzők előtérbe kerüljenek, az ő műveik is elhangozhassanak néha napján, illetve éjszakáján. A szlovén zenéről sem tudunk sokat, mint hogy a szlovák szerb zene is távol áll tőlünk, keveset tudunk ezekről. Ma Szlovéniában nemzeti ünnep van. Uroš Krek szimfoniettájával folytatjuk a zenélést.

Uros Craig szimfoniettáját játszotta a szlovén rádiózenekar vezényelt Rossen Milanov. Azt írják a komponistáról, hogy a 12 fokúságot szívesen elegyítette a szlovén népzenével. Nem olyan nagyon régen halt meg Uros Craig, a ljubljanai rádió munkatársa is volt. Most Beethoven B-dur triója szól.

Beethoven Erzherzog triója hangzott el az Arkádia trió előadásában. Az Erzherzog annyit jelent, hogy főherceg, egyébként léteztek Erzherzog osztályú csatahajók is az osztrák-magyar monarchiában. Rudolf főhercegre utal egyébként az elnevezés. Most Igor Deklevágyi kórusműve szól.

Dalol a szél. Igor Dekleva kórusművét az Ipavská kamara kórus adta elő. Ez a szlovén karmester és pedagógus 1933-ban született, a Ljubljanai Zeneakadémián tanult és később ott tanított. Pavel Mihelcsics nokturnje következik a nokturnóban.

Pavel Mihály Csics noktűrnyé Tomás Lorenc és Jerko Novák szólaltatta meg. André Jolivé fuvola darabja szól most, a Chant de Lino. A komponista Párizsban született, és a művészetek sok ágában mutatott rendkívüli tehetséget, például kiválóan festett, már 13 évesen zenét írt.

Le Chant de Linon, André Jolivet zeneművét, Alès Kacsián és Bojan Gorisek jóvoltából hallottuk. Jolivet a műveiben nagyon gyakran foglalkozott a zene ősi, rituális és mágikus eredetével, ezért kompozíciói különleges ritmusokat és hangzásokat alkalmaznak. Uros Prevorsek spanyol tánca következik.

Uros Prevorsek spanyol táncát Dejan Bravnicsár és a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Ez a kortárs zeneszerző, a közérthető zenei kifejezés mód híve, de ezt ötvözi a modern kompozíciós technikákkal. Most Jacques Ibert három rövid darabja szól.

Jacques Ibert három rövid darabját az Ariart Quintet adta elő. Ibert nagyon tehetséges volt, ráadásul egy jól prosperáló Mongetta gomb ügynöksége volt, de ezt feladta, hogy a zeneszerzéssel foglalkozhasson. Scarlatti Demos szonátáját játssza most Dejan Lazic, aki gyerekkorától kezdve Ausztriában tanult és dolgozott.

Domenico Scarlatti D-moll szonátáját Dejan Lazic játszotta, a Mozarteum egykori növendéke. Utolsó muzsikánk ma Carl Philipp Emanuel Bach D-dur szimfóniája lesz, amit a Szlovénikum kamarazenekar ad elő. Üdvözöljük még egyszer a szlovén embereket nemzeti ünnepük alkalmából. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Pap Sándor és Németi Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már a jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiről tegnap kezdődött el vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a település vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű kiépítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai űrügynökséggel, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint el kell érni, hogy minél több magyar vállalkozás, egyetem és kutatóintézet kapcsolódjon be az űrügynökség projektjeibe. Ehhez összehangolt állami, tudományos és vállalati fellépésre van szükség, tette hozzá. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik felvizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szimbapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, melynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termésátlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben továbbra is lehet nyársalni, bográcsolni és grillezni. Jelenleg 13 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-24 fok van, országszerte derült az ég. Napközben többnyire mindenütt napos száraz idő várható, a középső és déli országrészben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a nyíregyházi Kántémusz kórus vegyeskara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János. A karmester Szabó Soma. hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Lozánni Kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sanwook Kim. Március 18-ai felvétel, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
4: Érdekességekkel.
5: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
4: Ismeretszerzéssel.
6: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
4: És sok-sok kulturális értékkel.
7: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
4: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Vilmos nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ez egy latin-germán eredetű név, jelentése erős akaratú védelmező. A műsorunkhoz SMS-ben 0630-30-30-160-as számon, e-mailben a muzsikáló@radio.hu címen tudnak hozzászólni. A reggeli válogatást Vivaldi D-dur hegedű koncertójának két tételével kezdjük. A 234-es Riom jegyzékszámú versenymű melléknevet is visel, Linquietudine, vagyis nyugtalanság, ami Vivaldinál természetesen nem feltétlenül egy lelki válságot jelent, inkább egy ilyen pergő energiát, mozgást, állandó készenlétet. Előbb persze a Largo, a lassú tétel szólal meg, ez nyugodtabb lesz, majd az Allegro finálé. Daniel Hope hegedül, közreműködik az Európa Kamarazenekar.

Antonio Vivaldi 234-es riomjegyzékszámú D-dur koncertójának második és harmadik tételét játszotta Daniel Hope hegedűn az Európa Kamarazenekarral. Vivaldi után Schubert színpadi zenéje következik, a Rosamunda nyitány. Ugye itt a cím körül van egy kis zenetörténeti kavarodás, a nyitányként ismert darab nem eredetileg a Rosamunda című színműhöz készült, hanem Schubert korábbi színpadi zenéjéhez, a Varázshárfához kapcsolódik elsősorban. Ez persze nem sokat ront a hatásán. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Franz Schubert Rosamunda nyitányát hallották a berlini filharmonikusoktól Herbert von Karajan vezényletével. Most Saint-Saëns késői kamarazenéje következik, az Opus 166-os oboa szonáta, a szerző utolsó alkotói korszakából való és részem annak a tervnek, hogy Saint-Saëns a fúvós hangszereknek is fontos szonátákat hagyjon hátra. Most a második és harmadik tételt halljuk, előbb az Allegretto könnyed hangjai, majd pedig a Molto Allegro gyorsabb, játékosabb zárását. Lencsés Lajos oboázik, Karl Bergemann zongorázik.

0: Camille Saint-Saëns opusz 166-os szonátájának második és harmadik tételét játszotta Lencsés Lajos oboán, Karl Bergemann zongorán. Egy perc elmúlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Június 25-én, ami a Magyar Humor napja 2008 óta tartják, Karinti Frigyes születésnapján, június 25-én a Magyar Humor napját. A mai napon van egyébként Rómon Imre zongora művész születésnapja, őt köszöntjük szeretettel a születésnapján, és ezen a napon született még nem csak Karinti Rómon Imre, hanem George Orwell is 1903-ban. Aki pedig ezen a napon hunyt el, a nagy zeneszerzők közül Georg Philipp Telemann 1767-ben, 86 éves korában, ezért sokkal több évet élt, mint mondjuk például Bach, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, vagy ahogy Magyarországon tanuljuk, ismerjük E.T.L. Hoffmann, ő mindössze 46 éves korában, ugye az Arany Virágcserép szerzője például, de nem csak író volt, hanem zeneszerző is, sőt, képzőművészként is, vagy hát grafikusként is nagyon sok grafikája maradt fenn. Szervánszki Endre zeneszerző 1977-ben halt meg 65 éves korában, Alberto Ginastera, szintén zeneszerző 1983-ban, 67 évesen, és a pop zene területéről pedig Michael Jacksont kell megemlítenünk, aki ugyanezen a napon hunyt el 2009-ben Los Angelesben. A zenehallgatást Wolfgang Amadeus Mozart 202-es köhüljegyzésszámú D-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk, amelyet az Amsterdami Koncertgebouw zenekara ad elő Joseph Krips vezényletével.

Wolfgang Amadeus Mozart 202-es köhögjegyzékszámú D-dur szimfóniájának első tételét játszotta az amsterdami Concertgebouw zenekara Joseph Krips vezényletével. Most Robert Schumann opusz 41, numero 2-es F-dur vonós négyesének első tétele következik. 1842-ben született ez az alkotás Schumann úgynevezett kamarazenei évében, amikor szinte megszállottan fordult a kamarazene műfaja felé, mert előtte főként zongora művekben és dalokban gondolkodott. A Melosz vonós négyes játszik.

Robert Schumann opusz 41 numero 2-es F-dur vonós négyesének első tételét játszotta, Melosz vonós négyes. Schumann érezhetően nem csak a kamarazene, hanem a klasszikus zene felé is fordult nagyon erősen. Egy korszakot visszalépünk, most Tessarini, Carlo Tessarini zenéje következik, aki itáliai hegedűs és zeneszerző volt, a 18. században Európa több zenei központjában is játszott. A D-dur szvitje címe La Stravaganza, vagyis nagyjából a különösség, a szertelenség. A berlini Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Carlo Tessarini Nédur szvittjét, a La Stravaganzát játszotta a berlini Régi Zeneakadémia zenekara. Tessarini után egy ritkábban hallott szóló hangszer kerül most előtérbe, a mandolin. Giovanni Paisiello-t főként opera szerzőként ismerjük, pedig koncertókat is komponált. Most az Ezzur koncertum második tételét játsza Ugo Orlandi mandolinon a venetói szólistákkal, vezényel Claudio Simone.

0: Giovanni Paisiello Esz-dur koncertójából a második tételt, a Larghettót játszotta Ugo Orlandi mandolinon a venetói szólistákkal, vezényelt Claudio Simone. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű kiépítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg felhívás, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A tervezet értelmében a jelenlegi modellt a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. Müller Anna, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a mostani rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hidvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben 2 embert, köztük a városüzemeltetési cég vezetőjét már letartóztatták. Tegnap újabb 2 gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük, a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív, városüzemeltetéshez kapcsolódó szerződések segítségével. Ebola vírust azonosítottak egy betegnél Franciaországban. Az orvosként dolgozó férfi egy kereskedelmi járattal tért haza a járvány sújtotta Kongóból. Az érintett francia légitársaság átadta a járaton utazók listáját az egészségügyi hatóságoknak, akik értesítik a gépen tartózkodókat, valamint a lehetséges kontakt személyeket. 2 erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb mint 1 perc különbséggel. Rendkívüli állapot hirdettek az országban. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, de a hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatokról és a sérültekről. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés. A caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. Itthon napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek borultabb tájak, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
5: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a nyíregyházi Kántémusz kórus vegyeskara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János, a karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Teodoro Bau játszik Viola da Gambán és Andrea Buccarella csembalón. A két régi zene specialista tokiói koncertjén Johann Sebastian Bach és Arcangelo Corelli szonátáit adta elő. Barokk muzsika ma 20 óra 58 perckor a Bartók Rádióban.
6: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Pati Géza nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Vilmos nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ma 7:30-kor interjút hallhatnak Horváth Gábor karmesterrel a Duna Szimfonikus Zenekar holnap esti koncertjével kapcsolatban, egy óra múlva a 8 órai híreket követően pedig ma is lesz Kinyerma, a játék és muzsika 10 percben. Mielőtt az első zenét meghallgatjuk, egy közlekedési hír. Oldalára borult egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Vezessenek óvatosan. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének első tételével kezdjük ezt az órát. Ez egy lendületes és energikus zene. Róman Ditta játszik Gordonkán az Anima Musicae kamarazenekarral.

Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének első tételét játszotta Roman Ditta Gordonkán az Anima Muzicé kamarazenekarral. Egyébként Ditta édesapja Roman Imre ma lett 73 éves, őt Isten éltesse. Dittát pedig holnap reggel hallhatják, majd hétvégi koncertjeiről mesél, amelyeket a Zeneakadémiai növendékeivel ad a Magyar Zeneházában, illetve a most hétvégén kezdődő Muzsikán az Erdő Fesztiválon. Ez az interjú tehát holnap reggel várható. Most pedig Liszt Ferenc E-dur konzolációját, a numero 2-est játssza Magyar Valentin zongorán.

Ez volt Liszt Ferenc numero 2-es Édur Consolation, Édur Vigasztalás című kompozíciója Magyar Valentin előadásában, és hát valóban nem szabad elfelejtenünk, hogy Liszttől nem csak ez a zongora virtuóz muzsika létezik, hanem ezek a hihetlen bensőséges gyönyörű, például vigasztalások is. Anton Rubinstein zeneszerző, karmester és pedagógus mondta, hogy soha senkit ne hasonlítsunk Liszthez, se zongoristaként, se muzsikusként, még kevésbé emberileg, mert Liszt több, mint ezek együttvéve. Liszt fogalom. Hát valóban nagyon-nagyon nagy művész, és úgy tetszik, Rubinsteinnek ő volt a kedvence. Most Georg Friedrich Händel vízizenéjével megyünk tovább. A D-dur suite második tételét, az Alla Hornpipe-ot játsza a Linde konzort, vezényel Hans-Martin Linde.

Georg Friedrich Händel vízi zenéjéből, a D-dur szvítből szólalt meg az Alle Hornpipe című tétel a Linde Konzort előadásában, vezényelt Hans-Martin Linde. Ludwig van Beethoven F-moll szériózó vonós négyesének harmadik tétele következik, tehát ugye ez egy komoly melléknevet viselő tétel, valóban egy nagyon tömör, sűrű, vonós négyesről van szó, hát Beethoven itt egyáltalán nem a mosolygós arcát mutatja, pedig azért vannak nagyon vidám és szinte ilyen csintalan tételei is, gondoljunk csak például a C-dur zongora verseny harmadik tételére tele, nagyon jó kis geggel, de hát ez nem az lesz. Most a harmadik tétel gyors, feszült, szinte ideges zenéje következik. Érdekesség, hogy Beethoven maga sem szánta igazán könnyű közönségdarabnak, a vonós négyesek neki inkább ilyen zenei laboratóriumként szolgáltak. A Bartók vonós négyes felvételét hallják.

Ludwig van Beethoven opusz 95-ös F-moll szeriózó vonós négyesének harmadik tételét játszotta a Bartók vonós négyes. A komoly zene után következzen most egy kicsit játékosabb tétel a Pixel vagy Pixels című filmből. Itt Henry Jackman írt hozzá filmzenét, és a Hollywood stúdió szimfonikusai szimfonikus zenekar játszik.

0: Pixel című filmből hallottunk egy részletet, Henry Jackman volt a zeneszerző, 1:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Pénteken este 8 órától a Duna Szimfonikus Zenekarad hangversenyt Budapesten a Klebelsberg kastély rózsakertjében. A koncert különleges programjáról és magáról a helyszínről Horváth Gábort, a zenekar állandó karmesterét, Kecskés Barbara kérdezte.
2: Szent Iván esti varázs, szerelmes klasszikusok a Klebelsberg kastély rózsakertjében. Milyen út vezet a rózsakertben ifjabb Johann Strauss Terefere polkájáig ezen a nyári este? Kérdezem a Duna Szimfonikus Zenekar állandó karmesterét, Horváth Gábort.
3: A Klebelsberg kastélyban minden koranyáron adunk egy koncertet, és hát nyilvánvaló egy szabadtér koncerthez az ember koranyáron, ráadásul a Szent Iván is nagyon közel van, valami olyan műsort választ, ami tematikusan egy dologra azért fölfűzhető, és értelemszerűen inkább apróbb, igényes és népszerű számokból áll. Úgyhogy így valóban a Terefere polkáig eljutunk, de hát azért itt az egész műsorban sok minden más stílusú darab is van. Indítunk egy Don Giovanni nyitánnyal, ami hát nem csak a nagyszerű darab jellege, ugye ezt egy éjszaka alatt írta meg a premier előtti éjszaka Mozart, hát elég jól sikerült neki. Ugye Don Giovanniben is a szerelem is jelen van sok más érzés mellett. Akkor utána Mendelssohn Szent Iváni álomból a nászindulót játsszuk el, ezzel is utalva a Szent Ivánire. Egy kis lírai részként Liszt szerelmi álmok zenekari feldolgozása hallható majd. Ezután Dölib balettmuzsikával folytatjuk, a Sylvia Smithből az első tételt fogjuk játszani, ami egy Diana-ról, a vadász istenről szólt, tulajdonképpen egy programzene, és ezután egy nagyon ritkán játszott darabból játszunk két tételt. Edvard Griegnek van egy Szimfonikus táncok című darabja, és ebből eljátszunk a második, harmadik tételt. Méltatlanul ritkán megy Magyarországon, egy remek darabról van szó.
2: Itt következik egy kis szünet, és hagy szakítsalak félbe, hiszen a műsornak lesz egy műsorvezetője is, Eckhardt Gábor, tehát gondolom történetek is elhangoznak itt a művek között.
3: Így van, nagyon örülünk mindig, amikor Eckhardt Gábor moderálja a koncertjénket, mert akkor lehet tudni, hogy egyrészt sok érdekes történetet, tényt tudunk meg, másrészt biztosak lehetünk abban, hogy kedvességgel, humorral, jókedéllyel, de ugyanakkor a tárgyhoz mérten vezeti a műsort. Úgyhogy ebben, aki ellátogat oda, biztos ez is egy újabb jelentés réteget ad a koncerthez.
2: Említettük is, hogy a helyszín a Klebelsberg kastély rózsakertje. Aki még nem járt arra, mi mindent lehet tudni erről a helyszínről, akár ugye zenészként, zenészfüllel, karmesterként kérdezlek.
3: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mint a régi kastélyoknál egy U alakban van ugye maga a ház része, és akkor az U alak közepén van maga az a terület, ami egy ilyen kis parkos, valóban rózsalugasos rész, és akkor mi először az U alak végébe játszottunk, és nagyon szenvedtünk, mert alig hallottak egymást a muzsikusok, nem volt jó az akusztika, megmondom őszintén, nem volt jó élmény. És két éve rájöttünk, hogy ha megfordítjuk az egészet, és oda megyünk a másik oldalra, ahol az U alaknak a patkó része van, tehát ahol szintén ház van, akkor az sokkal jobb az akusztika, hiszen az visszaveri. Úgyhogy egy pár éve már valóban zeneileg és muzsikus szempontból is nagyon jó érzés ott játszani. Hát nyilvánvaló egy naplemente környékén egy rózsalogosba üldögélni és szép zenéket hallgatni, ez nem egy kínszenvedés, úgyhogy az emberek örömmel látogatnak oda.
0: Horváth Gábort, a Duna Szimfonikus Zenekar állandó karmesterét, holnapi koncertjének dirigensét kérdezte Kecskés Barbara, és most hallgassunk is mi is ebből a műsorból egy tételt. Dvorzsák émol szláv táncát játsza, ez a 10. a New York-i Filharmonikus Zenekar Kurt Mazur vezényletével.

Ez volt Antonín Dvorák 10. szláv tánca, az E-moll hangnemű a New York-i filharmonikus zenekar előadásában Kurt Mazur vezényletével is, ez is elhangzik holnap este. Tehát a Duna Szimfonikus Zenekar budapesti hangversenyén a Klebelsberg kastély rózsakertjében Horváth Gábor vezényletével. Ezt az órát Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyével indítottuk, most jöjjön egy másik Bach fiú, ő Johann Christian Bach, ő azért fiatalabb volt, mint a bátyja, Carl Philipp Emanuel Bach, és ő a londoni Bach, így szokták emlegetni. Amikor Mozart gyerekként Londonban találkozott vele, akkor állítólag sokat tanult is tőle. Most a D-dur overtűr harmadik tétele csendül fel az angol szimfonikus zenekartól, vezényel William Booton.

ez volt Johann Christian Bach D-dur overtűrje, amúgy is a harmadik tétel az angol szimfonikus zenekar előadásában William Booton vezényletével, és hát ez most egy ilyen óra, hogy a Bach család muzsikál nekünk, hiszen Johann Sebastian Bach következik, akinek ugye 4 fia is híres, elismert zeneszerző lett, a legidősebb közülük Wilhelm Friedemann Bach volt, 1710-ben született, nála volt ugye 4 évvel fiatalabb az ebben az órában már hallott Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach pedig fiatal volt, ő Londonba költözött, nagyon sok pénzt keresett a zenéjével, és egy kicsit lókötőnek is tartották. Ugye az imént az ő zenéjét hallottuk. Ő talán kevésbé tisztelte az apját, elhangzott az a mondás is a szájából, hogy ez a parókás vén bolond. Hát most következzen. Ez a parókás vén bolond, azaz Johann Sebastian Bach, elnézést a szemtelenségért, de hát csak a fiát idéztem, az 1006-os BWV-számú E-dur partita első tételét, a prelúdiumot játssza Baráti Kristóf hegedűn.

Johann Sebastian Bach 1006-os BWV számú E-dur partitájának első tételét játszotta Baráti Kristóf hegedűn. Egyébként az is megoszlott, hogy kik hogyan értékelték az apjuk kincseit, és hogyan maradtak fenn a művek. Sajnos mindannak ellenére, hogy próbálták megőrizni, azért Bach művének egy tekintélyes része elveszett. Wilhelm Friedemann Bach a saját örökségén például túladott, amikor pénzszűkében volt, de szerencse, hogy a legtöbb kéziratot a fivére, Carl Philipp Emanuel Bach vásárolta meg tőle. Aztán volt olyan fiú is, Johann Christoph Friedemann Bach, akinek az örökségének szintén egyszerűen nyoma veszett sajnos, illetve Johann Christoph Friedrich Bachnak az öröksége veszett el. Tehát talán Carl Philipp Emanuel Bach volt az egyetlen, aki igazán vigyázott a kottákra, amikor csak tehette, vásárolt is hozzájuk, és végül meglehetősen sok pénzt keresett a kiadásukból. Karl Maria von Weber Grand Duo koncertantéjának második tétele következik most, Berkes Kálmán klarinéton, Jandó Jenő zongora játszik.

Karl Maria von Weber Grand Duo koncertantjából a második tételt hallották, Berkes Kálmán klarinéton, Jandó Jenő zongorán játszott. Az óra végén a hírek és az azt követő kinyerma előtt még Johannes Brahms egy rövid magyar táncát hallgatjuk meg. Brahms egyébként nagyra becsülte Webert, a német romantika egyik fontos elődjének tekintette őt, és az 1860-as években Brahms részt vett Weber hátrahagyott műveinek gondozásában. Most a harmadik magyar táncot játsza a Győri Filharmonikus Zenekar vezényel Sándor János.

0: Ezzel a vidám kis tétellel ér véget most ez az óra. Johannes Brahms harmadik magyar táncát, az Allegrettót játszotta a Győri Filharmonikus Zenekar Sándor János vezényletével. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a melegrekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, Anglia déli harmadában, Londont is beleértve a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mértek, Párizsban csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma, a tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Itthon a hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll, ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2002. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. A vas és a mangán határértékének többszörösét mérték a miskolci Szimbapatakban, miután kedden vasoxidos víz került bele a miskolci hőszolgáltatónál végzett a karbantartás közben. A vízvizsgálat eredményéből kiderült, hogy nem csak elszíneződés, hanem jelentős vízminőségromlás is történt. A szennyezés a vízi élővirágra mérgező hatással volt, de az emberre nem jelent veszélyt. A miskolci hőszolgáltató közölte, teljes körű vizsgálatot indított és azonnal leállított minden a szennyezést okozható hasonló munkálatokat. A vasoxidot tartalmazó víz a csapadékvízelvezető rendszeren keresztül juthatott a Szimbapatakba. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Több mint 20 előadást mutatnak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek. A programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét, kevesebb mint egy perc különbséggel, legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között, felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták, a 7,2-es és a 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is lehetett érezni. Itthon napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és a déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Belencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen, vagy a Papagéno online felületein.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma kora délután a nyíregyházi Kántémusz kórus vegyeskara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János, a karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Berec András mesemondó.
7: Pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
6: Arckép. Alkotó emberek portréja. Berec András. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban.
8: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 7 perc.
6: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
0: Aki válaszol, jó reggelt kívánok. Remélem.
9: Jó reggelt, Kerekes Endre vagyok.
0: Kerekes Endre, köszönjük szépen. Honnan telefonál?
9: Miskolcról.
0: Miskolcról. Hát azt hiszem ezen a héten az egyik fő téma, itt közös témánk Magyarországon, hogy nagyon meleg van. Ön hogyan tud ellene védekezni, hogyan tud hűsölni?
9: Hát igazából csak úgy, hogyha négy fal között vagyok, és valami benti témával, vagy benti dologgal ütöm el az időt.
0: Tehát akkor bent le lehet hűsíteni, legalább a lakást, ez azért nagy dolog. Vízpart esetleg, Miskolc tapolcai barlangfürdő, vagy valami a környéken?
9: Hát a barlangfürdő az most jelenleg még felújítás alatt van, de remélhetőleg azért hamarosan készül.
0: Jaj, tényleg, igen. Elmondom, miket nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor egy dupla CD-t küldünk, a Modern Jazz Quartet koncert felvételeit, ha pedig a negyedik kérdést is jól tudja, akkor szintén egy CD érkezik majd, Karl Ditters von Dittersdorf egyházi zenéje a Konzorcium Musicum München előadásában. Ezek a lehetséges nyeremények, és bele is vágunk. Bábúk, figurák, babák, a zenetörténetben mindenféle antropomorf játék és gép felbukkanhat. Az első bábú egy gyönyörű táncos nő, életnagyságú, olyan szép, hogy még egy húsvér legény is felfigyel rá, amint a bábú az ablakban áldogál. A történetből francia szerző írt balettet, a kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.

0: Ki a zeneszerző, és milyen mű címe?
1: A zeneszerző Delib, és a mű a Coppelia.
0: Helyes a megfejtés, így van. Leo Delib Coppelia című balettjéből szólt a Keringő. Ezt egyébként 1870-ben írta, még a Szilvia előtt. Következő kérdés. A bábú életre kell. Micsoda pillanat. Évszázadok óta ott lebeg a művészek kreativitásának horizontján az az eshetőség, hogy a játéknak vagy gépnek készült eszköz saját tudattal rendelkezhet. A helyszín orosz vásári forgattag, a figurák pedig némileg ismerősek a Commedia dell'arte világából. Ismét balett részletét halljuk, a kérdés, hogy ki a zeneszerző és milyen mű címe.

0: Hát ez egy sokkal jellegzetesebb téma volt, ugye, mint az előző balettből, az talán ilyen szempontból nehezebb. Ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: A szerző Igor Stravinsky, és ez a Petuskából talán az orosz tánc, hogyha jól emlékszem.
0: Hát ez a Le Tour de Passe-Passe volt, de ez jelentéktelen, tehát ez Stravinsky tényleg a Petruska volt, a három híres nagy balettjéből az egyik, és jól megkülönböztethető, úgyhogy gratulálok, ez is megvolt. Maris Jansons vezényelte az amszterdami koncertjából zenekarát. A harmadik bábú karácsony éjjelén kell életre, vagy csak álom volna, hogy vitéz és lovagias herceggé változott? Egy kislány minden esetre biztos benne, hogy nem álmodott. A csúnyácska külsejű figurának funkciója is van, amelyet a neve is elárul. A harmadik kérdés, hogy hívják ezt a bábút?

0: hogy hívják ezt az utolsó bábút?
1: A diótörő is, ugye Csajkovszkinak a művéből hallottunk részletet.
0: Így van. A nád fuvolák táncát, és gyönyörű előadásban nagyon-nagyon érzékeny és finom, pontos előadást hallottunk a St. Martin in the Fields kamarazenekartól. Neville Mariner dirigálta őket. 3-ból 3 kérdésre jól válaszolt, úgyhogy küldjük a dupla albumot a Modern Jazz Quartet koncertfelvételeivel, és az utolsó zenei idézet is balett zenéből származik. Nem csoda, hiszen izgalmas kihívás a táncművészek számára különbséget tenni élettelen és élő között. Magyar zeneszerző egyfelvonásos táncjátékából hallunk most részletet, allegorikus képek és meseszerű elemek forgataga. Ez a mű, amelyben a látszólagos és valós értékek megkülönböztetésének képessége áll a középpontban. Az utolsó kérdés, ki a zeneszerző és milyen mű címe?

0: Hát nehéz itt bárhol is elúszni, hiszen annyi minden történik a zenében. Ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: A szerző Bartók Béla, és ez a Fából faragott királyfiból volt egy részlet.
0: Nagyon pontos a megfejtés. A torontói szimfonikus zenekar játszott, Jukka Pekka Szaraszte vezényelt, és egy a negyedik kérdésre is jól válaszolt, tehát Bartók a Fából faragott királyfi volt a megfejtés. Ugye két balettje van, a másik a csodálatos mandarin, de mind a kettőben olyan jellegzetes témákat használ, úgyhogy köszönjük szépen, és gratulálunk a megfejtésekhez. A mai játékosunk, igen, szóval nem tudom, nehéz volt a játék egyébként?
1: Hát igazából az első kérdés volt nagyon izzasztó, de a többi is azért megmozgatta az agyamat.
0: Igen, egyébként szerintem is én is úgy érzem, hogy az első az, ami talán több más dölibb balettbe is beleillene ez a keringő, az volt a legnehezebb, hogy most melyik is, de a többit azért talán tényleg ki lehetett találni. Köszönjük szépen minden esetre, és gratulálunk Kerekes Endrének, várjuk vissza a legközelebb is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget ismét.
0: Viszont hallásra. A kedves hallgatókat pedig arra bátorítom és hívom, hogy jelentkezzenek önök is a kinyermára, hívják a 0630 759 6010-es üzenetrögzítőnket, vagy írjanak a kinyerma@kukacradio.hu e-mail címre. És folytatjuk a zenehallgatást, József Haydn F-dur szonátájának első tételét játssza Vladimir Horowitz zongorám.

József Haydn F-dur szonátájának első tételét játszottam Vladimir Horowitz zongorán. Ma is lesz majd nem sokára ismét rejtvény, úgyhogy ha tehetik és szeretnének páros belépőket nyerni, akkor érdemes velünk tartani. Most Jeremiah Clarke fanfárját szólaltatja meg Maurice André trombitán, Jane Parker Smith orgonán.

Jeremiah Clark fanfáriát játszotta Maurice André trombitán James Parker Smith orgonán. Egy érdekesség Clark-kal kapcsolatban, hogy sokáig ugye Purcell-nek tulajdonították a Trumpet Voluntary-t, pedig igazából ez Clark alkotása, és hát ugye ez a trombita hangszín az orgonán is meg tud jelenni, tehát ezt orgonán is el lehet játszani, de persze az igazi az, hogyha egy ilyen trombitás játsza, mint Maurice André. Respighi Madarak szvitjéből hallgatjuk most a Tyúk című tételt, ezt Rámó Nyomán komponálta. Respighit régi billentyűs és kamarazenei darabokból indult ki, és modern zenekari színekkel keltette életre a madarakat. A Tyúk esetében a humor persze magától értetődik, benne vannak ezek a kotkodácsoló ritmusok, apró csipkelődések, a barokk elegancia és az udvarnak a zenéje, de ebben egy ilyen baromfi udvar is kicsit megjelenik. Most a Tyúk következik, az Orpheus kamarazenekart halljuk.

Ez volt a tyúk Ottorino Respighi Madarak című szvittjéből. A Rámó Nyomán komponált tételt az Orpheus Kamara zenekar játszotta. Még két rövid tételt hallgatunk meg, és utána ismét játszunk. Az első ezek közül Prokofjev klasszikus szimfóniájából a Gavotte. Ezt játssza a londoni szimfonikus zenekar, vezényel André Previn.

Szergej Prokofjev első klasszikus szimfóniájából a Gavottát játszotta a londoni szimfonikus zenekar André Previn vezényletével, és még egy zene a rejtvény előtt, ez pedig Adolfo Berio, a Tavasz című mazurkája. Katya és Mariel Labek játszik zongorán.

0: Ez volt Adolfo Berio, a Tavasz című mazurkája Katya és Mariella Beck előadásában. 6 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a második rejtvényhez. Elmondom, miket lehet nyerni. Június 27-én szombaton 19 órakor Gyula Keszin a Csigó Malomban lesz borosmisi zongoraestje, amelyen Bach, Beethoven, Schumann és Bartók szerzeményei hangzanak el. Július 1-én, szerdán este 8 órakor pedig az Óbudai Társaskör kertjében Maros András, Rugós Katica Apukák a játszótéren című előadásának ősbemutatója lesz látható. Röviden az előadásról, mit jelent ma apának lenni, hol van a helye egy férfinak a családban, és biztos, hogy a gyerekeknek tényleg arra van szüksége, amit a szülő a legjobbnak gondol. A darab kíméletlenül pontos és felszabadítóan humoros leletet ad a kisgyerekes évek káoszáról, a szülői szorongásokról, a hétköznapi abszurditásokról és azokról a pillanatokról, amikor egy felnőtt ember a Rugós Katica mellett ülve próbálja megfejteni a saját életét. Erre a két eseményre vannak tehát páros belépők. Ha tudják a megfejtést, írják meg a nevükkel együtt, hogy melyikre szeretnének eljutni. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggelkukacradio.hu címre tudnak küldeni. A mai rejtvény megfejtése egy elég valószínűtlen, különös tárgy, amely egyben az opera címe is. Az opera története szerint egy fiatal hölgy titokban már férjhez ment, de ezt a gyámja nem tudja, ezért más férjet szán neki. A titkos férjnek tehát valahogy be kell jutnia az ablakon, lehetőleg diszkréten, éjszaka és nem túl nagy zajjal. A megoldás nem egy saját kulcs, nem is árruha, hanem egy puha, elegáns vígoperába illően valószínűtlen közlekedési eszköz, ha szabad így fogalmaznunk. A kérdés pedig az, hogy mi ez a tárgy, amely ebben a szerelmes operában a titok legfontosabb kelléke. Ez az opera címe is egyúttal, ennek hallgatjuk a nyitányát, megírhatják a zeneszerzőt is, de szerintem aki tudja a címet, vagy ezt a tárgyat, az tudja a szerzőt is, úgyhogy igazából elég egy szó a tárgy, a cím. A Filharmónia zenekart Alceo Galliera vezényli.

A Filharmónia zenekar játszott, Talcsio Gallira vezényelt, és az volt a kérdés, hogy mi az a tárgy, amin ez a titkos férj fel tud jutni a feleségéhez. Az operában a Sejemlétra volt a megfejtés, ez Rossini operája, ez a címe is, nem csak a tárgy ennek az operának, és nagyon sok helyes megfejtés érkezett. Hogyha valaki csak annyit írt, hogy létra, azt bocsánat, de nem tudtuk elfogadni, mert ugye ez volt a lényeg, hogy ez egy Sejemlétra. Volt, aki azt írta, hogy rossz színű a Sejemlétra, de valószínűleg rossz színire gondolt, nem arra, hogy rossz színe van a Sejemnek. Tehát ezeket azért nyilván elfogadjuk ilyenkor. És akkor mondom a nyerteseket, Lukácsi Katalin és Kis Sarolta. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most József Szuk Ád úr szerenádját játsza, Várdai István Gordonkán, Julian Quentin zongorán.

József Szuk opusz 3 numero 2-es A-dur szerenádját játszotta Várdai István Gordonkán, Julien Quentin zongorán. Most Mozart egyik koncert áriája következik, a Ki tudja mi lesz című hangverseny ária. Ez nem operába készült, hanem önálló hangversenytermi előadásra. Egyébként Mozart több ilyen koncertáriát is írt kiváló énekesek számára, amelyekben operai jeleneteket sűrített néhány percbe. Egyen a Garancsa énekel a Camerata Salzburggal, vezénye Louis Langlée.

Ez volt Wolfgang Amadeus Mozart 582-es köhögjegyzékszámú hangverseny áriája, a magyarul ki tudja, mi lesz kezdetű. Elina Garancsa énekelt, a Kamerata Salzburgot Louis Langré vezényelte. A mai muzsikáló reggel végén Henry Purcell a Tündér királynő című művéből hallunk részletet. A darab Shakespeare Szent Ivániai Álom című vígjátékához kapcsolódik, de nem opera a szó mai értelmével, hanem úgynevezett szemi-opera vagy fél-opera, prózai színjáték, zenés betétekkel, táncokkal és látványos színpadi jelenetekkel. Az ert, a rondót és az overtürt játsza az első felvonásból a Les Arts Florissant vezényel William Christie.

0: Henry Purcell a Tündér királynő című Szemi operájából az R, a Rondó és az Overtűr szólalt meg a Lizard Florison előadásában, vezényelt William Christie. Kedves hallgatóink, ezzel ért véget a Muzsikáló reggel. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották. További jó rádiózást kívánok, a pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, Anglia déli harmadában, Londont is beleértve a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Tűzütött ki a Krasznodari régió egyik olajbázisán, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a helyszínen a mentőegységek dolgoznak. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren is felfüggesztették a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régió vezetése közben arról számolt be, hogy ukrán támadásokban 3 civil meghalt. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a neki járó uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor. Ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat, emellett sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó felújítási program is. Teljes körű vizsgálatot indított a Miskolci Hőszolgáltató a Szimbapatakba jutott szennyeződés ügyében. A cég azonnal leállított minden karbantartási munkát. A vas és mangán határértékének többszörösét mérték a patak vizében, amelybe valószínűleg egy mulasztás miatt a csapadékvízelvezető rendszeren keresztül juthatott vasoxid. A szennyezés a vízi élővilágra is mérgező hatással volt, de az emberre nem jelent veszélyt. A Nyíregyházi kórház több tömbjében is korlátozták a vízhasználatot. A vízminőség ellenőrzése során több mikrobiológiai eltérést is találtak a szakemberek, ezért egyebek között a sebészet, a rehabilitáció és a belgyógyászat épületében fertőtlenítések kezdődtek. Hozzátették, hogy a probléma megoldásáig egyéb módon biztosítják az ápoláshoz szükséges vizet, valamint az ivóvizet. Az időjárásról: napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, este 18-29 fok valószínű. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
5: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma kora délután a nyíregyházi Kántémusz kórus vegyeskara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János. A karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Lozánni Kamara Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sanwook Kim. Március 18-ai felvétel, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Szép napot, jó rádiózást és kitartást kívánok a nagy meleghez a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Padi Géza, én Szejbül Dénes vagyok. Doknányi Ernő második zongora versenyének első tételével indítjuk a mai muzsikáló délelőttet. A szólista Baranyai László, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Győri Ványi Rád György.

Doknányi Ernő második zongora versenyének első tételét hallottuk. Baranyai László volt a szólista, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Győr Iványi Rád György. Mennyi energia, mennyi érzelem volt ebben a műben, pedig Doknányi utolsó nagy zenekari kompozíciói közé tartozik ez a mű, ami a háború után született Floridában, egyébként a szerző 70 éves volt nagyjából, amikor megírta ezt a darabot. A következő zeneszerzőnk az itáliai barokk zeneszerzők sorát gazdagítja. Pap volt, Velencében dolgozott,

rengeteg vallásos és hangszeres művet írt, egyébként egy nagyon termékeny szerző volt, majd később Bécsbe költözött, és ott is hunyt el. Nem Vivaldiról van szó, hanem Antonio Caldara, a zeneszerzőnk, aki Vivaldi kortárs volt, és hát ahogyan hallották, több szempontból is hasonlítanak egymásra. Na persze nem külsőleg, például Caldara nem rendelkezett olyan szép, vörös sörénnyel, mint Vivaldi. Ennek ellenére most meghallgatunk tőle egy motettát, a Loire menti Metris gyermekkar és az Amaryllis kamarazenekar előadását halljuk.

Antonio Caldara motettáját hallottuk, a Loire menti Metris gyermekkar és az Amaryllis kamarazenekar előadását élvezhettük. Gyermekkar volt, és most pedig asszonyokkal folytatjuk, méghozzá bécsi asszonyokkal. Schubert művét az Ensemble Wien játsza.

0: Franz Schubert Bécsi asszonyok című művét hallottuk az Ensemble Wien előadásában. Írja egy kedves hallgató, az előző konfom alatt kicsit megijedt, hogy a Veresegyházi asszonykórus jön. Miért? Mi a baj a Veresegyházi asszonykórussal? 4:50.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jean Sibelius Karélián nyitányát játssza most a Lipcsei Gewandhaus zenekara Kurt Mazur vezényel.

Jean Sibelius Karélia nyitányát hallottuk a Lipcsei Gewandhaus zenekar előadásában Kurt Mazur vezényelt. Most Franz Benda Émol Fól a versenyének második tétele következik, a szólista Jean-Pierre Rampal.

Franz Benda E-moll fúl a versenyének második tételét hallottuk, Jean-Pierre Rampal és a Párizsi Kamara zenekar előadásában vezényelt Jean-Pierre Vallez. Nagyon szép előadás volt, akár meghatódva is, szipogva is hallgathattuk volna ezt a művet. Egyébként ez a szipogás nem lenne szentségtörés, mert tudjuk, hogy Franz Benda második nagy Frigyes udvarában szolgált, aki ugye nem csak kiváló fúla művész és zenekedvelő volt, hanem nagy tubákos is, szerette a finomra őrölt dohányt felszippantani, szóval a közelében a szipogás, a szippantás, és aztán a kötelező tüsszögés állandó műsorelem volt. Egyébként ez a dohány, ez a rossz szokás egyszer a javát is szolgálta az uralkodónak. Egy anekdota szerint pont ez mentette meg az életét, egy csatában pont a dohányos dobozát találta el egy golyó, így ő nem sérült meg. Micsoda öröm. Fritz Kreisler szerzeménye következik, ez is öröm, méghozzá szerelmi öröm. Kyungwa Chang és Philip Moll előadását halljuk.

Ez volt a Szerelmi öröm, amit Fritz Kreisler írt. Most már tudjuk, hogy ő írta, de korábban ő maga másnak tulajdonította, és mindig úgy játszotta a barátjainak, hogy ez valaki másnak a nagy szerzeménye. Aztán az egyik este, amikor rárontottak, akkor bevallotta, hogy igazából csak viccel. Kyungva Chang és Philip Moll játszott hegedűlítel, illetve zongorán. Johann Sebastian Bach 178. kantátájából szól a nyitókórus, a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadását John Eliot Gardiner vezeti.

0: Johann Sebastian Bach 178. kantátájának nyitó kórusát hallottuk, a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadásában vezényelt John Eliot Gardiner. 10:01.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 1887-ben ezen a napon született Karinthy Frigyes, magyar író, költő, műfordító, eszperantista. A következő verssel ráemlékezünk, Gáti József előadását halljuk.
2: Pitypang. Kezet felé, kezet hajat felé, kezet hajat szemet felé, kezet hajat szemet szoknyát felé, mit kapkodok? Mindegyre kérded, hol bosszus hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden símogatva, ahogy szokás, hogy mások teszik? Miért kapkodva csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá, szemtelenség ilyen csúnyán, fülsértő, élesen? Rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz. Pitypang, ne hagyj itt, inkább megmondom. Megmondom, várj, füledbe súgom, hagyj félre azt a tincset. Kezet felé, kezet hajat felé, kezet hajat szemet felé, kezet hajat szemet szoknyát felé. Mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe. Mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszús arccal próbálod elhárítani, akkor is hajat szemet szoknyád lefogva, porzód felé, porzód bibét felé, porzód bibét szárat felé, porzód bibét szárat szirmot felé. Mi kapkod itt, pitypang? A szél, a szél, a szél, a szemtelen bolond szél, vígan visítva bosszúságodon. Pitypang, mi lesz? Ez még csak a szellő, ez még csak kapkod és fütyörész. De én még nem is beszéltem neked a családomról. Hallod-e, hé? Pütyös zivatar úr volt az apám. Anyám az a híres arkansasi tajfun. Tölcséres vihar a sógorom. Pitypang, pehely! Kavarogtál-e már ziláltan alélva felhőbe fúró forgószél tetején? Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.

Hubay Jenő zenét hallottuk, ez volt az Opus 38-as numero 1-es, A képe előtt című szerzemény. Bársony Péter játszott mélyhegedűn, Gulyás Márta zongorán. Előtte pedig Karinti Frigyesre emlékeztünk, Gáti József szavalta a Pitypang című verset. Voltak már a mai muzsikáló délelőttben gyermekek, meg asszonyok, most jöjjenek a nők, méghozzá a Windsori vígnők. Otto Nikolaj szerzeményének nyitányát játsszák a bécsi filharmonikusok.

Otto Nikolaj a Windsori Vígnők nyitányát játszották a bécsi filharmonikusok, Christian Thielemann vezényelt. Mozart 447-es köhűjegyzék számú Ezdur kürt versenyének harmadik tétele következik. Tarjáni Ferenc a szólista, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Sándor János.

Wolfgang Amadeus Mozart 447-es köhűjegyzékszámú Ez-dur kürt versenyének harmadik tételét hallottuk Tarjáni Ferenc és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában Sándor János vezényelt. Foglalkozzunk a brazilokkal, mármint nem azzal, hogy tegnap 3-0-ra megverték a skótokat, hanem azzal, hogy volt nekik egy nagyszerű zeneszerzőjük, méghozzá opera zeneszerzőjük, Antonio Carlos Gomesről van szó, akinek most egy nem opera szerzeményét halljuk, szonáta vonósokra. Ennek szól az első tétele, aminek címe a fából készült szamár.

Antonio Carlos Gomez szonáta vonósokra című művének első tételét hallottuk. Az angol kamarazenekar játszott, vezényelt Neil Thompson. Ugye említettem, hogy ennek a tételnek az a címe, hogy a fából készült szamár. Jók ezek az állatok itt a klasszikus zenében, fogunk egy ilyennel foglalkozni a játékban, de ne szaladjunk ennyire előre. Most következzen Julius Caesar Kleopátra áriája, Handel művét játssza a londoni Régi Zeneakadémia zenekara.

0: Georg Friedrich Händel Julius Cézár című operájából szólt Kleopátra áriája az első felvonásból Kirite Kanava énekelt, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszott, vezényelt Christopher Hagwood.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre lehet páros belépőket nyerni, és van egy tárgy nyereményünk is. Június 27-én szombaton 20 órakor az Opus Jazz Clubban lesz Cynthia és Möntör Máté kvartett koncert. Azt írják a leírásban, a Körbezár egy hang című album, Cynthia, azaz Horváth Cynthia jazz énekesnő és Möntör Máté gitáros harmadik közös lemeze, amely ezúttal kvartett felállásban született meg, a magyar nyelvű szerzemények, személyes élmények, emlékek és álmok lenyomatai. Július 1-én szerdán este 7:30-kor Vácott, a Barátok templomában lesz a Régi Zenei Napok egyik koncertje, ez a Filharmónia Magyarország rendezésében. Lucy Horst Fúria estjét lehet meghallgatni, közreműködik Nagy Réka, Szokos Augustin, Telemann, Van Eyck, Castello, Bach és sok más nagyszerű zeneszerző műveit lehet meghallgatni. És akkor van egy CD-nk, Johann Sebastian Bach műveket tartalmaz, partitákat és variációkat, Wolfgang Stockmayer játszik orgonán. Ezek tehát a választható nyeremények, és ismét egy évfordulóval foglalkozunk a mai játékban. 1903-ban ezen a napon született George Orwell, angol író, akinek az egyik legismertebb műve az Állatfarm. A kérdésünk az, hogy az Állatfarmban Bandi milyen állat? Tehát Bandi milyen állat az Állatfarmban? Egyébként neki két jelmondata van, ezzel segítek. Az egyik az, hogy Napóleonnak mindig igaza van, a másik pedig az, hogy majd még keményebben dolgozom. A következő zene is segít, de azért elmondom még előtte az elérhetőségeinket. 0630303030 SMS számunk, muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. Ide írjanak, ne felejtsék el a helyes megfejtés mellé odabigyezteni, hogy melyik nyereményre pályáznak, és a saját nevüket is írják oda. Jó játékot kívánok!

Liszt Ferenc Mazeppáját hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy milyen állat Bandi az állatfarmban, ugye amit George Orwell, angol író írt, ugye azt is elmondtam, hogy két jelmondata van Bandinak, az egyik az, hogy Napóleonnak mindig igaza van, a másik az, hogy majd még keményebben dolgozom. Nos, Bandi egy ló, méghozzá egy igás ló. Volt, aki azt írta, hogy Bandi egy mazeppa, ez nyilvánvaló. Mivel az üzenetben szerepelt a ló, ezért ezt is elfogadtuk. Ne akadjanak fent, nyilván értjük a viccet, és szeretjük is. Mondom a szerencsés nyerteseket, Simon Judit, Kolercsányi Krisztián és Kemény Anna Mária. Gratulálunk nekik, és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Akik most nem nyertek, biztos azt mondják magukban, hogy vannak az egyenlőek, meg az egyenlőbbek. Manuel de Falla, hét spanyol népdal című művéből szól most két tétel, Kim Kaskasian játszik mélyhegedűn, Robert Levin zongorán.

7 spanyol népdalból szólt, 2 Manuel de Falla szerzeményét játszotta Kim Kashkashian mélyhegedűn, Robert Levin zongorán. Írja egy kedves hallgató, aki nem nyert a játékban, hogy nem baj, majd még keményebben fejtjük meg a rejtvényeket. Szeretem ezt a hozzáállást, érdemes olyan hasonló hozzáállással odaállni a rejtvények elé, így talán a hallgató hőse kitüntetésének első fokozatát is elnyerik majd. Múltkor valaki azt mondta, hogy meg kéne magyarázni ezeket az utalásokat. Szerintem nem kell megmagyarázni. Christoph Willibald Gluck, G-dur fuvola versenyének fináléja szól most Emmanuel Pauja szólista.

0: Christoph Willibald Gluck két úrfúra versenyének fináléját hallottuk. Emmanuel Pahu és a Bázeli Kamarazenekar előadásában vezényelt Giovanni Antonini. 11 óra múlt 3 perccel.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Weiner Leó negyedik divertimentójának két tétele szól, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik vezénnyel Kovács László.

Weiner Leó negyedik divertimentójának szólt két tétele, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, Kovács László vezényelt. Weiner Leót egyesek Magyar Mendelssohnnak neveztek a kortársai közül, egyébként tényleg egy ilyen csoda gyereknek indult a Zeneakadémián, Közler Jánosnál tanult, és még be sem fejezte a tanulmányait, amikor elnyerte a Liszt ösztöndíjat, a Folkman és az Erkel díjat, és hát nagyszerű ötletei voltak, többek között az ő érdeme, hogy a kamarazene az főtárgyává vált a Zeneakadémián, és egyébként ő szervezte meg az első magyar karmester nélküli kamarazenekart, aminek ugye most már nagy hagyománya van. Szóljon most Paganini, Motto Perpetuo című műve, Perény Miklós játszik Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán.

majdnem ugyanolyan nehéz a két szólam. Paganini, Moto Perpetuo című művét hallottuk, Perényi Miklós játszott Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán. Giuseppe Antonio Brescianello a következő zeneszerzőnk, a B-dur suite első tételét játssza a La Serenissima, a hangversenymester Adrian Chandler.

Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvítjének első tételét hallottuk, ez volt az Overture fuga, a La Serenissima játszott a hangversenymester, Adrian Chandler volt. És hogyha már Weinert magyar Mendelssohnnak nevezték, akkor Giuseppe Antonio Brescianellót lehetne makacs olasznak hívni, ugyanis Stuttgarti udvarban, ahol dolgozott, annyira megosztó figura volt, hogy többen próbálták elmozdítani a helyéről, egyébként sikertelenül a makacs olasz ott maradt és ragaszkodott a pozíciójához, és egyébként gyakorlatilag ő újította meg a város zenei életét. Érdekesség, hogy a fejedelem halála után az egész zenekart szélne keresztették a katasztrofális udvari pénzügyek miatt, de később, egy pár évvel később Brescianello visszatért a stuttgarti udvarba, amikor rendeződtek a pénzügyi helyzetek, akkor emlékezve az ő nagyszerű munkájára visszahívták a karnagyi posztra. Jöjjön most a mai muzsikáló délelőtt utolsó zeneszáma, Joseph Haydn numero 104-es D-dur London szimfóniájának negyedik tételét halljuk, a Philharmonia Hungarica játszik vezénnyel Doráti Antal.

0: Joseph Haydn numero 104-es D-dur London szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Philharmonia Hungarica játszott, vezényelt Doráti Antal. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik az összhang, Szeglyud Énest hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután a nyíregyházi Kántémusz kórus vegyeskara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János, a karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Teodoro Robau játszik Viola da Gambán és Andrea Buccarella csembalón. A két régi zene specialista tokiói koncertjén Johann Sebastian Bach és Arcangelo Corelli szonátáit adta elő. Barokk muzsika ma 20 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Johann Sebastian Bach 1052-es jegyzékszámú D-moll hegedű versenyének nyitótételével köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. Ez a mű is megszólal az idén 42. alkalommal megrendezett Váci régi zenei napok alkalmából. A mai összhangban Vashegyi György művészeti vezetővel beszélgetek a fesztivál programjáról.

0: A Váci Régi Zenei Napok június 26-ától július 4-ig várja az érdeklődőket a város csodálatos helyszínein. A Fehérek templomában, a Barátok templomában, a Piarista kilátóközpontban, a március 15-et éren, és a Nagyboldogasszony székesegyházban. A Magyar Régi Zenejátszás legnagyobb múltú fesztiválján nemzetközi régi zenei kurzusok és kiemelkedő koncertek várják az érdeklődőket egy héten keresztül. A fesztivál művészeti vezetőjét, Vashegyi Györgyöt elsőként arra kértem, hogy tekintsen vissza a fesztivál múltjára és hagyományaira.
1: Ez a fesztivál valamikor az 1980-as években indul Soproni Régi Zenei Napokként. Több évtized után Sopronból Eszterházára költözött, és Vácot találta meg a jelenlegi nagyon-nagyon jó helyét. 2017 volt az első év, amikor Vácot vagyunk, azóta ez rendszeresen ott van. Erről a fesztiválról mindig el lehet mondani azt, hogy a magyar régi zene játszás, magyarországi régi zene mozgalom szempontjából egy nagyon-nagyon fontos fesztivál, nem csak ez volt a legelső történelmileg, hanem máig ez az egyetlen olyan fesztivál, ahol nagyon magas színvonalú nemzetközi mesterkurzusok és koncertek kéz a kézben járnak egy héten keresztül, és mindehhez Vác abszolút optimális környezetet biztosít, csodálatos hely, szebbnél szebb templomokkal, nagyszerű akusztikával az egész város csodálatosan ráépülve a Dunára, és az építészeti örökségben is nagyjából megmaradt az a 18.-19. századi barokk és későbbi klasszicizáló stílus, nagyon-nagyon szépséges hely, és ez az idei év talán a fesztivál történetének az egyik leggazdagabb éve lesz, egészen fantasztikus a kurzusoknak a sora, talán a külföldiekkel kezdeném, azokkal, akik most először járnak itt nálunk. Shunsuke Sato, a világ egyik legkiemelkedőbb barokk, historikus és egyáltalán hegedű művész, egy fantasztikus japán művész, aki tanítani fog, hegedű kurzus tart, és ugye ennek a fesztiválnak és a kurzusnak hagyományosan a tematikájának a közepében a barokk zene áll, és ez jól is van így. Ebben az évben kibővítjük ezt a bécsi klasszika és a romantika irányába is, és ehhez a Haidneum Magyar Régi Zenei Központ ad elég fontos segítséget a Filharmónia Magyarországnak, aki a fesztivál főszervezője, azáltal, hogy nagyon sok fortepiánót viszünk oda, tehát Steinway előtti részben kópia, részben eredeti zongorákat, amelyek a Haidneum tulajdonát képezik. De ezért a kurzusoknál is, ahol a hangszer és a tanár olyan jellegű, ott, hogy nem csak barokk zene van a középpontban, hanem nyilvánvalóan a növendékek által hozott repertoárnak megfelelően örömmel várjuk a bécsi klasszikus, illetve romantikus zenét is, historikus korhű hangszereken előadva. Tehát Shunsuke Sato lesz a hegedű tanár.
0: A régi zene előadás az csak annyiból áll, hogy a műveket korhű hangszeren adják elő, vagy egy teljesen más látásmódot is jelent?
1: A régi zene az a tegnapig tart, tehát amikor Metternichet megkérdezték, hogy hol kezdődik a Balkán, akkor azt mondta, hogy a kertem kapujában. Szóval a régi zene is itt kezdődik, tehát szerintem Petrovics Emil zenéje is már régi zene, hiszen már nem tudjuk élőben megkérdezni a szerzőt arról, hogy a művének bizonyos részleteit pontosan hogyan kell előadni. Tehát én nem látok semmilyen fajta szakadékot a barokk és a bécsi klasszika és a romantika és mondjuk a 20. század között. A fő kritérium, hogy a zeneszerző éle még. Amennyiben él, aki dolgozott élőszerzővel, az tudja, hogy egy élőszerzőtől meg lehet kérdezni dolgokat, és nyilván szerzők is, különböző személyiségek, a zeneszerzők is, de mondjuk Gyöngyösi Levente barátom, akinek sok művét bemutathattam, hát ő meg tudja mondani, pontosan tud válaszolni arra, hogy mit csináljunk azzal a jellel, amelyet ő odaírt. Hogy lehet-e így értelmez, lehet-e úgy értelmez, lehet, hogy ő nem jó jelet írt, mert mást jelent más emberek számára. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és minden zeneszerzőnek voltak illúziói arról, hogy amit leír, az egyértelmű, de tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát szerintem ez egy attitűd, ez egy kutató attitűd, ami egyébként teljesen természetes, tehát én soha nem éreztem régi zenészek és nem régi zenészek között bármilyen fajta átjárhatatlanságot. Igényes, tehetséges és a művek iránt alázattal és felelősségtudattal rendelkező előadóban ezek a kérdések felmerülnek. Most a romantika irányába nyilván Wagner operát nem fogunk tudni előadni historikusan Váci régi zenei napokon, de pont a zongorák, tehát a Stanway előtti zongoráknak a sora elkalauzol bennünket repertoár szempontjából, mondjuk Johann Sebastian Bach fiától, mondjuk Carl Philipp Emanuel Bachtól, Elvis Richard Straussig minden nehézség nélkül, hiszen ezek a zongorák folyamatosan változtak. Johannes Brahms, amikor találkozott a Stanway D modellel, amelyik a mai zongoráknak az alapja, akkor valószínűleg annak a hatására is komponálta meg a B-dur zongora versét, amelynek egyébként a Vigadóban volt a ősbemutatója, tehát büszkék lehetünk rá. De hát előtte természetes volt a folyamat, és Brahmsnak is eszébe nem jutott volna, hogy egy Stanway zongorán például kamarazenéjen, hanem arra megvolt a saját Streicher hangszere, ilyen hangszer is lesz ott Vácott. Úgyhogy a későbbi barokk utáni bécsi klasszika, illetve romantika irányába a kitekintés elsősorban a kamarazenében lesz, dalokban, hangszerekben, tehát aki ilyen hangszert hoz, vissza a kurzust vezető tanárokhoz, tehát Schunzke Szátóhoz bármit lehet hozni, mert ő tényleg a Paganinitől kezdve az Izáig, ugyanakkor pedig a barokk zenének, a Holland Bach társaságnak volt nagyon sokáig a művészeti vezetője, az ő előadásában hallgathatóak meg a Bach kantáták.

0: Bach 19. kantátájának nyitó kórusából hallottak részletet, amely a Váci Régi Zenei Napok záró koncertjén is felcsendül. Most folytatjuk a beszélgetést Vashegyi György karmesterrel, a Váci Régi Zenei Napok előadóiról és kurzusairól.
1: Lucy Horsch lesz a furuja szólista, nyilván a furuja elsősorban marad a barokk zenében, nevezzük így. Lucy Horsch a mai kor egyik legünnepeltebb sztárja.
0: A hallgatók is nagyon kedvelik az ő játékát.
1: Érdemes eljönni, és élőben lehet látni őt, egy héten keresztül kurzust is fog tartani. Az énekkurzus hagyományosan fontos része ennek a dolognak, és Elizabeth Scholl visszatérő vendégünk már, aki barokk zenét is, zenetudósként is tanítja, egyébként a Mainz Egyetemnek a professzorasszonya, és Szutréli Katalin először ebben az évben csatlakozik hozzá. Ő elsősorban a német dalirodalom, ahol szintén igazából elmosódnak a határok a bécsi klasszika és a romantika között, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy szinte az érett barokk a bécsi klasszika és a romantika között. Ezekhez ezek a hangszerek, ezek a bizonyos hangszer, csak hadd soroljam föl, hogy milyen zongorák lesznek ott, tehát lesz Walter zongorának a kópiája, amely Mozartnak a hangszere volt, Fritz, Graf, Erár, Schott, Broadwood és Streicher. Ezek mindegyiknek egyénisége teljesen más. Ugye Liszt Ferenc, amikor annak idején szólókoncertet adott valahol utazásai során, mindig, ha jól tudom, ragaszkodott ahhoz, hogy mindig a helyi zongorán szeretne játszani, és mindig úgy játszott azt, ami ahhoz a zongorához illetett. Hihetetlen színes világ volt a billentyűs hangszerek terén is.
0: Tehát, ha úgy tetszik, nyomon követhetjük az egyik legismertebb hangszernek a hangzásvilágát is, egy kis hangszertörténeti
1: így van, ízelítőt is kapunk. És visszatérve ahhoz, hogy most régi zene, vagy nem régi zene, hogyha valaki jól elénekel egy Mozart dalt, akkor most az dönti-e el, hogy régi zenei előadásnak minősítjük, hogy modern zongorával, mondjuk Steinway zongorával játszik, vagy fortepianóval? Nyilvánvalóan nem ez a legfontosabb. Megint más kérdés, hogy ugyanakkor sokkal egyszerűbb bizonyos dolgokat azonkon a hangszereken megvalósítani, amelyekre íródtak. Tehát visszatérve a Steinwayhez, talán nem mindenki tudja, hogy miért fekete ma egy koncertzongora. Ennek egy nagyon prózai oka van, azért fekete, mert amikor a Amerikában a Steinway cég kifejlesztette a D-modellt, akkoriban a bútorok feketék voltak. Az volt a divat. Ennyi az oka. Tehát nagyon érdekes, hogy azóta a bútoraink már nem maradtak feketék, de a zongora maradt fekete. Tehát ez is mutatja, hogy a zongora az tulajdonképpen szintén egy kópia. Szintén egy kornak a lenyomata, egy csodálatos hangszer a Steinway D-modell, de azok a zeneszerzők, akik már ezzel a hangszerrel nőttek föl, mondjuk Bartók például, vagy Prokofjev, vagy Rachmaninov gondolom, őnekik nem jut eszükbe kamara zenében mondjuk tercmenetet írni egy Steinway zongora jobb keze és egy hegedű között. Mert nem szól jól. Ezért, hogyha viszont visszanyúlunk azokhoz a zeneszerzőkhöz, akik tercmenetet írtak, mert nem ezen a zongorákba gondolkoztak, ott nehezebb előadási kérdések perülnek föl, de a nagy előadóknak sohasem a hangszer volt a lényeg, és sohasem volt a hangszer akadály. Tehát az igazi tehetség az messze fölülmúlja ezt, tehát ezért nem látom túl sok értelmét ennek a régi zene, nem régi zene. Kitételnek más kérdés, ugye angolul az early music kategóriát nagyon sokáig azt mondták, hogy reneszánsz zene, aztán na jó, akkor legyen a barokk zene is early music, de akkor Bach haláláig. Akkor utána Franz Brüggen, amikor 18. század zenekarának nevezte el a zenekarát, azzal azt mutatta, hogy ő valami olyasmit mondott, hogy az Eroikáig, Beethoven harmadik szimfóniáig van értelme a korabeli hangszerek használatának. Aztán utána ő is fölvette a többi Beethoven szimfóniát, mert rájött, hogy ez egy véget nem érő dolog, és ez a fesztivál valószínűleg olyan szempontból kiemelkedik a fesztiválok sorából, még a Váci Régi Zenenapok közül is, ez az idei a 42., hogy nagyon gazdag repertoárt tesz lehetővé a hallgatók számára a repertoárra való ismerkedéssel ezeken a zongorákon keresztül. Somlai Petra a brüsszeli versenynek annak idején a győztese fortepianistaként és a hágai konzervatórium professzora, ő fortepiano kurzust tart és besegít természetesen az énekes kurzusokba is, hiszen végül is egy Schubert, vagy Schumann, vagy Brahms dal zongorista előadása az nem korrepetitori feladat, az kamarazenei funkció, egyenrangú a zongora legalább az énekkel, tehát az egyenlőek párbeszéde. és Somlay Petra ebben is segítségünkre lesz. Megtartjuk a fesztiválnak a hagyományos barokk vonulatát, azzal, hogy barokk kontinuó hangszereken, nagy réka, gamba, csellón, vonós kontinuót tanít, Szokos Augustin billentyűs kontinuót, én tartom a kamarazenekurzust, és a kamarazenén is elsősorban gondolom barokkzenét fogok tanítani, de ettől függetlenül nagyon-nagyon örülök, hogyha valaki egy Mozart zongora négyessel érkezik.

0: Antonio Vivaldi 443-as jegyzékszámú G-dur koncertójából szólt egy részlet Lucy Horsch furuja művész virtuóz előadásában. Az idei Váci Régi Zenei Napok kurzusainak és professzorainak bemutatása után folytatjuk a beszélgetést a fesztivál nyitó koncertjéről, amelynek címe az Eszterháziak miséi. Hogy mi volt a szerepe ennek a családnak a 18. századi magyar zenei életben, azt továbbra is Vashegyi Györgytől tudhatjuk meg.
1: Hát nem lehet náluk fontosabb arisztokrata családot mondani a magyar zenetörténet szempontjából. Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy 18. században az Eszterházi hercegek jövedelme nagyobb volt az angol királyénál, és rajongói voltak a kultúrának, művészetnek, ezen belül a zenének. Azt hiszem, jól sikerült a nyitó koncert műsorának az összeállítása, mert egy nagyon ismert remek mű, Joseph Haydn Nelson miséje előtt egy valószínűleg 220-30 éve egész világon előadatlan mű, Schönauernek a C-moll requiemje fog elhangozni. Ennek a műnek eddig egy forrása volt Ausztriában, és nem olyan régen, pont a Haydneum, amikor digitalizáltuk a Bodajki kegyhelynek a nem olyan régen felfedezett kotta gyűjteményét, akkor ott megtaláltuk ennek a műnek egy sokkal teljesebb forrásanyagát, és ez a mű borzasztó fontos, mert Schönauer a pozsonyi Eszterházi udvarnak a fontos zeneszerzője, és ennek a zenei világa alapvetően a barokk zenéhez kötődik, az európai érett barokkhoz. Tulajdonképpen Kismartonban Gregor József Werner és Eszterházi Pál zenei világától nem áll túlságosan távol, de ez a mű nagyon-nagyon fontos a magyar zenetörténet szempontjából, és hát nagyon örülünk, hogy ez a viszonylag friss és új felfedezés a bodajki kották által lehetővé teszi ennek a műnek az előadását. Ha jól tudom, ez a mű 200 valahány éve sehol nem szólalt meg. Nagyon-nagyon fontos mű, tehát Matthias Schönauernek a C-moll requiemje után következik Joseph Haydnnak a D-moll hangnemű úgynevezett Nelson miséje, amelyet ugye Nelson admirális jelenlétében adtak elő Kismartonban, és ez már hát egy egészen más világ, hiszen akkor már nemhogy Fényes Miklós nem él, de már második Miklós uralkodása alatt vagyunk, és akkor ő volt az, aki visszafogadta az Angliában világhírűvé vált Joseph Haydnt Eszterházi szolgálatba, és igazából abból az időszakból Haydnnak a hat nagy misie közül a Nelson mise talán a legismertebb és egy univerzális remekmű. Június 26-án pénteken van a nyitó koncert Vácott a Fehérek templomában este 7:30-kor, és hagyomány, hogy a Capella Savaria is közreműködik ezen a fesztiválon. Idén a nyitó koncertet együtt adjuk, a Purcell kórus lép föl a Capella Savariával, az én vezényletemmel, Szutréli Katalin, Komlósi Danku Eszter, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán lesznek a szólisták, és Gyöngyösi Leventét is érdemes megemlítenünk, hiszen ő fogja játszani az orgona szólót a Nelson misében.

0: Joseph Haydn D-moll Nelson miséjének részlete után folytatjuk a beszélgetést a Váci régi zenei napok koncertjeiről. Július 1-én a már említett Lucy Horsch koncertjére kerül sor. Vashegyi György karmestertől azt kérdeztem, hogy miként jött létre a kapcsolat a fiatal holland furulya művésszel.
1: Ő először Magyarországon Haydnomnak valamelyik őszi fesztiválján lépett föl, ahol nagyon kis termekben, gyönyörű termekben szerveztünk kamarakoncerteket, és akkora volt a siker, és akkora az érdeklődés, hogy igazából nagyon szűknek bizonyult az a terem, és nagyon sokan szerettek volna eljutni, és ezért ez volt az ötlet, hogy őt erre a kurzusra hívjuk vissza, és ő ezt nagyon örömmel vállalta, és egy nagyon izgalmas műsort rakott össze, ez ugye július 1-én, Telemann és Boismortier műveket, és ezt majd meg is fogom neki mondani, hogy nekem azért különlegesen kedves ezt, hogy ezt a két zeneszerzőt egymás mellé rakja, mert mind a két szerzőnek nagy rajongója vagyok, és ugye Telemann büszke volt arra, hogy francia stílusban tud komponálni. 1714-15-ben egy teljes kantáta évfolyamot írt Frankfurt am Mainban francia barokzenei stílusban, és a Telemann által képviselt francia stílus az nagyon hasonlít a Boismortiernak az eredeti, születetten francia, de nem annyira quintesszenciálisan francia stílusához. Tehát nagyon örülök, hogy ez a két szerző, akik mind a kettő őrült nagy zseni volt egyébként, és mind a két szerző 10%-áig ismert annak, amennyire ismertnek kellene lenniük. Biztos vagyok, hogy fantasztikus élmény lesz ez a koncert, már az előadó és a zeneszerzők teljes garancia arra, hogy zseniális hangverseny lesz.
0: Július 4-én szombaton a hallgatók záró koncertje, gondolom itt számot adnak arról, amit az egész hét során megtanultak.
1: Ugye ez mindig egy olyan koncert, hogy soha nem tudjuk előre, hogy mi lesz, de azt tudjuk mindig, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Általában rengeteg tehetséges hallgató jön el, magyarok és külföldiek egyaránt érkeznek. Minden évben a professzorok közös döntésének az eredménye, hogy a zárókoncerten milyen produkciók vannak, tehát hogy mennyi úgymond főtárgy felül érkező produkció, vagy mennyi kamarazene volt, ami sokszor, amikor csak kamarazene volt, meglátjuk, ez biztos, hogy nagyszerű lesz, egészen rendkívüli hangversenyek szoktak lenni, ez július 4-én szombaton délután 3 órakor lesz, azért délután 3 órakor, mert ugye a záró koncert az szombat este van, ezen a Purcell Kórus és az Orfeó zenekar fog közreműködni Sunske Szató irányításával, és ez egy nagyon német műsor lesz az egésznek a végén, Schütz, Karl Philipp Emanuel Bach és Johann Sebastian Bach művek, lesz benne nagy hegedű szóló is, Schütz magnifikátjával kezdjük, és Johann Sebastian Bach magnifikátjával fejezzük be, közte lesz Karl Philipp Emanuel Bach vonulszimfónia, és Johann Sebastian Bach 19-es SR Hubzig Einstreit kantáta is.
0: Ezt a műsort Szató állította össze, vagy egy közös?
1: Természetesen elsősorban Szató állította össze, és amellett, hogy fantasztikus hegedű művész, az Orfeó zenekarral már kétszer dolgoztunk vele, egy ilyen Haydn, Van Hall, Dittersdorf műsort játszottunk el vele kétszer. Ezt most olyan értelemben bővítjük, hogy ő kórust és zenekart is fog irányítani, hegedűvel a kezében és hegedülve, hát fantasztikus muzsikus ő, az egyik legkiemelkedőbb hegedűs, unós előadó művész, akit én a világon valaha hallottam, tehát nagyon nagy élmény lesz. Ez a Székesegyházban lesz július 4-én szombaton este 7:30-kor.
0: Vashegyi György művészeti vezetővel beszélgettem az idei Váci régi zenei napok előadóiról és programjáról. A fesztivál június 26-a és július 4-e között várja az érdeklődőket. A mai összhang, csak úgy, mint az idei rendezvénysorozat, Johann Sebastian Bach magnifikátjával zárul. Hangmérnök kollégám Szavó Péter nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Külföldi csapatok is segítik a venezuelai földrengés mentési munkáit. A latin-amerikai ország északnyugati részét szerdán két nagy erejű rengés rázta meg. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Az amerikai Földtani Intézet elemzése szerint azonban akár több tízezer halott is lehet. Kasab Caracasban és környékén sok épület összeomlott, helyi beszámolók szerint sokan rekedtek a romok alatt. Az Egyesült Államok, több latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium és Katar azonnali segítséget ajánlott fel Venezuelának. Hazai karitatív szervezetek is segítséget ajánlottak a súlyos földrengés sújtotta Venezuelának, az Ökumenikus Segélyszervezet közölte. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni, nagyobb adományokat a segélyszervezet.hu oldalon lehet felajánlani. A Baptista Szeretetszolgálat pedig speciális keresőkutyás mentőegységével áll készen, emellett ők is gyűjtést kezdeményeztek honlapjukon. Folytatódtak az orosz és ukrán dróntámadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sebesültek meg, és lakóépületek, valamint infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Oroszországban egy krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren függesztették fel a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban 3 meghaltak és 4 megsebesültek ukrán támadásokban. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NKO-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban, írja a Telex a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségre hivatkozva. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Tegnap 6 embert hallgatott ki gyanúsítottként és vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal, köztük a pályázatok lebonyolításával megbízott Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét. A régi városok hangulatával, népi játékokkal és mesterségbemutatóval is várják az érdeklődőket ezen a hétvégén Gyulán, a 26. Körösvölgyi Sokadalmon. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválja vasárnap este a Mestermunka című néptánc színházi előadással zárul. A szervezők közölték, hogy a rendezvény egyúttal a Gyulai Várszínház 63. nyári évadának kezdete is. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek. A csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Délután 31-37, késveste 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. A jövő hét elején folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezik enyhülés.
0: Híreket hallottak. Népzene újra gombolva.

Egy hawaii dalt hallottak a bevezetőben, amely, mint az a szigetek esetében gyakori, az óceánról szólt. A tenger a közelében élő közösségek életének meghatározó szereplője, a mindennapi megélhetés forrása is, de egy komplett világlátásé is, amely gyakran köszön vissza a zenében. Június 25-e pedig a tengerészek világnapja, így ma tengerek és tengerészek dalaiból válogatunk. A hajózás és a tengeri kereskedelem olyan univerzális metaforákat teremtett a folklórban, mint a viharos tenger, az iránytű, a térkép vagy a zátony, amelyet gyakran alkalmaznak a költészetben és a zenében is az élet fordulatait leíró metaforákként. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. A spanyol nyelvterületen a tengerész neve Marinero. Az Amalgama Folk formáció, a Romance del Marinero, azaz a tengerész románca című tradicionális darabot adja elő. A zenemű szerkezete a spanyol népköltészet egyik legősibb formájára, a románcra épül. Ez egy epikus lírai dalforma, amely jellemzően 8 szótagos, asszonáncos rímelésű sorokból áll, és eredetileg történelmi eseményeket vagy balladisztikus történeteket örökített meg. Az Amalgama Folk ezt a belső spanyolországi, kasztíliai dallamvilágot idézi meg.

földközi tenger medencéjében a kikötők és a tengeri útvonalak folyamatos kulturális átjárhatóságot biztosítottak. A dallamok és a hangszerek úgy utaztak a különböző partok között, mint a kereskedelmi áruk. Az olasz pújai La Cantiga del Serena trió pontosan ezeket a történeti rétegeket rekonstruálja. Felvételük címe Álamúj elbár, ami közel-keleti arab nyelvjárásban azt jelenti a tenger hullámain. A zenekar a dél-olasz népzenét gyúrja össze az észak-afrikai múr-arab tradíciókkal és a Spanyolországból egykor elüldözött szefárd zsidók zenei örökségével. A hangszerelésben olyan autentikus hangszerek kapnak főszerepet, mint az arab lant, az úd, valamint a különböző mediterrán keretes dobok.

A magyar népdalkincsből hiányzik a tenger és a hajózás szimbolikus képe, hiszen kultúránknak nem része a tengeri néptudat. Mégis léteznek mai műsorunkba illeszthető magyar felvételek, hiszen a budapesti kumbia zenekar a Los Orangutanes itthon is hozzáférhetővé teszi a kumbia sokkal tengerbarátabb repertoárját. Következzék a Cumbia Marinera, a tengerparti halászfalvak kumbiája, amely a kolumbiai karibi partvidék uralkodó műfajának, a kumbiának egy altípusa. A kumbia etnográfiailag a behurcolt afrikai rabszolgák ritmusainak, az őslakos indiánok fúvósainak és a spanyol kolonális hatásoknak a fúziója. Alapját a tánc feszes, kétnegyedes lüktetése adja. A Los Orangutanes a klasszikus kolumbiai rezesbandák hangszerelését követve erőteljes harsona és trombita szekcióval, valamint autentikus timbales és guiró ütésekkel hozza el ezt a zenét hozzánk.

A hozzánk legközelebb eső tengerpartok Horvátországban vannak, ahol a dalmáciai szigetek jellegzetes műfaja a klapá, amely az UNESCO szellemi kulturális örökségének is része. Hangszeres kíséret nélküli, a kapella férfikari éneklést jelent többnyire öttagú felállásban. A dalokat egy első tenor indítja, majd hozzá csatlakozik a második tenor, a bariton és a basszus szólam. A harmónia szerkezetet a tengerparti templomi liturgikus énekek és a nyugat-európai korai többszólamúság is alakította. Ludo More, bolond tenger, a Korcsula szigetén élő klapá osztják felvételének címe.

Az imént hallott dalmát partok tengeri kultúrájának van egy másik, szintén az UNESCO szellemi örökségéhez tartozó 1000 éves bástyája is. A Bokajská mornarica, azaz a bokai tengerészet. A Boka a Montenegróban található Kotori öböl neve. A hagyomány szerint 809-ben alapított testület a világ egyik legősibb, ma is létező tengerészeti szervezete. Akkor alapították, amikor a kotori tengerészek elhozták Szent Trifon relikviáit, aki keresztény mártír volt, csak itt később Kotorváros védőszentjének nyilvánítottak. Ez a véd és dacszövetség tulajdonképpen a tengerészeknek és családjaiknak támasza volt. Azok a tengerészek, akik a bokai öbölben maradtak, vigyáztak azon tengerészek családjaira is, akik épp távol voltak. A szervezet katonai szerepe mára megszűnt, de hagyományőrzőként a mai napig létezik, és ennek állít emléket egy másik klapadal.

A tengerről és a tengerészetről szóló népdalokat válogató műsorunkat egy vadonatúj brazil felvétellel zárjuk, amely Seu Jorge és a kongói belga Zap Mama közös dala. Messze a tengertől, ez a címe ennek a bossanovának.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a tenger és a tengerészek dalaiból válogattunk. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Kecskés Barbara nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. A Kántémus vegyes karhangversenyét közvetítjük, vezényel Szabó Soma. Közreműködik Balga Gabriella mezzoszoprán és Tokodi Gábor lantművész. A felvétel a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórumon a Visegrádi Palotában 2025. június 15-én készült. A műsor első részében a következő művek hangzanak el. Thomas Morley, Now is the Month of Maying, John Dowland, Come Again, Thomas Wilkes, Hark All Ye Lovely Saint Above, Bánkövi Gyula, Agónia Ballasiana, Szalai Katalin, Állati és Növényi Szerelem, Pierre Serton, Piaci Pletyka, Carlo Gesualdo, Occhi del mio cor vita, Arnold von Bruck, Zotrinken wir alle. A művek között Szemenyei János, Matteo Bandello a Pajzán griffmadár című novellájából mond el részleteket.

Nos, hogy hozzáfogjak a történethez, tudniok kell kegyelmeteknek, hogy Korvin Mátyás, akinek hírét az itt jelenlévők közül mindenki hallotta, Magyarország királya volt. Számos jó tulajdonsága mellett, mivel hogy épp úgy értett a hadviseléshez, mint a tudományokhoz, ő volt kora legnagylelkűbb és legnemesebb szívű uralkodója. Felesége aragóniai Beatrix királyné volt, ki férjéhez hasonlóan szintén nagylelkű, nemes szívű volt, és minden örömét abban lelte, ha mindazokat, akiket valamely dicséretes tulajdonságuknál fogva kiválónak tartott, figyelmességével folyvást kitüntethetett. Így azután e nemes szívű uralkodópár házában számos, különféle dologban járatos kiváló férfi úgy ült össze a világ minden tájáról, és valamennyien érdemüknek megfelelő kitüntető bánásmódban részesültek. Történt pedig akkoriban, hogy egy előkelő házból való, a fegyverforgatáshoz mesterien értő és igen kiváló csehlovag, Mátyás király vazallusa, mivel hogy a király Csehország fölött is uralkodott, beleszeretett egy előkelő hajadomba, aki is arról volt nevezetes, hogy az egész országban őt tartották a legszebbnek, és akinek volt egy bátyja, ki nemes ember létére szegény volt. A csehlovag sem volt valami gazdag, és egyetlen egy vára lévén ugyancsak kellett igyekeznie, hogy rangjához méltóan tudjon élni. Miután tehát beleszeretett a szép leányba, feleségül kérte a bátyjától, aki aztán csekéke hozománnyal hozzá is adta. És mivel eddig Lé szegénységével még nem vetett kellőképpen számot, csak miután az asszonyt a házába vezette, akkor ébredt tudatára, hogy házastársa mely igen hiányos, és mennyire nehezen tudnak megélni abból, amit a kastélyhoz tartozó birtok jövedelmez. Ezért, mivel egész nap csak ezen törte a fejét, egészen búskomorrá vált.

Az éles szemű eszes asszonyka, látva férje komorságát, arra gondolt, hogy talán vele van valami baja. És ezért egy napon kedvesen arra kérte, hogy fedné fel előtte, mi bántja a szívét. Halván a lovag az asszony szavait, rövid töprengés után így szólt. Drága feleségem, egyre csak azon töröm a fejem, hogy miképpen tudnék módot találni arra, hogy te és én tisztességesen és rangunkhoz illően tudjunk élni. Mivel hogy származásunkhoz képest nagyon is szegényen tengődünk. Végül is arra kellett jutnom, hogy a legjobb, ha felséges urunknak, Mátyás királynak az udvarába mennék, mert ő még a háborúból ismer engem. Tudván pedig, hogy mely igen nagy lelkű, és hogy az arra érdemes férfiakat kedveli, minden okom megvan rá, hogy biztos legyek benne, illendően fog bánni velem, és bizonyára elnyerem a kegyeit. És ha megállom a helyem, akkor az ő jó indulata és kegyelmessége folytán könnyebben élhetünk, mint most. Másrészt azonban, ha meggondolom, hogy itt kell hagynom téged magadra, nem tudom elképzelni, hogy tőled távol a lelkemnek akár egy perc nyugalma is lehetne. Mivel, hogy nélküled, kit a világon egyedül szeretek, nem tudok élni. Ráadásul, minthogy ilyen szép és fiatal vagy, ugyancsak gyötör a félelem, hogy még tisztességtelen dolog is megeshet velem. Hát, ilyen kátyúba kerültem. Ekkor a nemes szívű és értelmes asszony válaszolt. Bizony, én is szeretnék olyan jó módban élni, amiben emlékezeteim szerint anyám is élt. Mindazonáltal tudok én mértéket tartani. És mindig megelégszem azzal, ami neked jó. De én is úgy találom, hogy mivel rátermett és arra érdemes ifjú vagy, leghelyesebben akkor cselekszel, ha királyunk szolgálatába állsz. Én téged a világon mindennél jobban szeretlek. Légy egészen nyugodt. Inkább meghalok, semmint, hogy asszonyi erényemen akár egy makulátlannyi folt is essék. Ha netán az a gondolatot támadna, hogy hazatértedig a vár egyik tornyába zárj, remeteségemben is boldog leszek, mert tudni fogom, hogy neked így könnyebb. A lovag nagy boldogan hallgatta végig felesége válaszát, majd így szólott. Drága feleségem, csodálom szívbéli nemességedet, hogy szilárdan eltökélted, nem hagyod, hogy folt essék kettőnk becsületén. Biztos lehetsz benne? Alád rendelem minden birtokomat, s téged teszlek úrnőjében mindeneknek. Mindent végig gondolok. Addig pedig legyünk vidáman.

0: Mostantól, mivel a lovagot már csak egyetlen dolog nyugtalanította, a kétség, mely tüstént elfogta, ha a feleségére gondolt, látva, mely igen fiatal, bájos és szépséges. Egyre csak azon járt az esze, miként lehetne biztos a dolgában. Eme gondjai közepette, tudomást szerzett egy nemes úrról, aki valamely nő kegyeit és szerelmét egy köztiszteletben álló lengyel aggasztján segítségével nyerte el, ki nagy tudományú varázsló hírében állt. Megkereste hát azt a vénséges vén lengyel varázslót, és megkérdezte, hogy neki vajon adna-e valami olyan szert, amitől megbizonyosodhatna, hogy a felesége nem hoz rá szégyent, és nem juttatja-e az aranyszarv öbölbe.
1: Je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je la la la je

A lengyel, aki, mint említettem, a varázslás dolgaiban fölöttébb járatos volt, ezt mondta neki. Fiam, te olyan nagy dolgot kívánsz tőlem, amit én alig tudok teljesíteni. De nekem azért van egy titkom, amely neked nagy mértékben a segítségedre lehet. És ez nem más, mint egy női arckép, amelyet különleges művészetemmel néhány óra alatt el tudok készíteni. Ezt azután egy kis szelencében a csomagjaid között bárhová magaddal viheted. Már most, ha a feleséged hűséges hozzád, az arcképet mindig szakasztott olyan szépnek és pompás színűnek fogod látni, amilyennek azt én majd elkészítem. Ám de az arckép megfakul, mihelyt más valaki szeretőjéül kínálkozik a feleséged. Nyomban olyan fekete lesz, mint a korom, és akkora bűzt ereszt, hogy körülötte mindenütt megérzik. Valahányszor pedig a képet aranysárgának találod, ez azt jelenti, hogy az asszonyt megkörnyékezték. Ugyancsak megörült a lovag eme csodálatos titoknak. És mivel az aggastyának és tudománynak is nagy híre volt, már is úgy hitt benne, akár csak abban, amit a két szemével lát. Megegyeztek tehát az árában, a lovag megkapta a szépséges képet, és nagy boldogan tért haza a várába. Néhány nap múltán pedig útnak indult, és Visegrádra ment, mivel Mátyás és Beatrix királynő akkoriban épp ott tartózkodott. A királyi pár nagy örömmel és megbecsüléssel fogadta. Kevés idő múltán az udvarban mindenki szerfölött megkedvelte. Mátyás, aki már ugye ismerte, szép fizetést biztosított számára, és különféle feladatokkal bízta meg. Egyszer aztán azt a feladatot kapta, hogy füstölje ki a törököket egy bizonyos helyről, és mivel eme hadjáratot derekason vezetvén, a hitetleneket visszakergette határaik mögé, nagy hírnévre tett szert, mint rettenthetetlen katona, s nagy tudású kapitány. Annak okáért a király oly igen megkedvelte őt, hogy még egy várat is adományozott neki gazdag hűbéri birtokkal egyetemben. A lovag örömmel láthatta, hogy helyesen járt el, mikor úgy döntött, hogy a király szolgálatában áll. Gyönyörűsége olyankor vált még teljesebbé, ha kezébe vette féltett szelencéjét, amelyben a női képmást tartotta, és azt akárhányszor is cselekedte, a képet oly színesnek és pompásnak találta, mintha ama pillanatban festették volna.

Az udvarban az a hír járta, hogy Ulrik, főhősünk, az ő felesége a legszebb asszony cseh és Magyarország szerte. Így aztán egyszer, mikor a lovag is ott volt az udvarbéliek társaságában, egy magyar báró így szólt hozzá. Sehogy sem megy a fejembe, hogy kegyelmet, Ulrik uram, vagy másfél éve eljött Csehországból, és azóta egyetlen egyszer sem ment haza, hogy meglátogassa a feleségét, akiről pedig mindannyian tudjuk, hogy igencsak szép asszony. De úgy látom, kegyelmed, valami keveset gondol vele. Bizony, hogy nagyon is sokat gondolok rá, felelte Ulrik. És jobban szeretem, mint az életemet. És hogy így hosszú ideig nem kerestem fel, ez bizonyítja legékesebben az ő erényességét, és az én iránta való bizodalmamat. Nem kételkedem az ő hűségében. Mese beszéd az, amit kegyelmed állít, jegyezte meg a magyar báró. Hogy így, meg amúgy, meg hogy bízhat a felesége hűségében, meg tisztességében. Az asszony a természeténél fogva ingatag, és az összes teremtmény közül a legálhatatlanabb, a legmohóbb szélese világon. Ugyan miért hiszi azt, Ulrik uram, hogy éppen a kegyelmet felesége, aki a többi asszonyhoz hasonlatosan húsból és vérből vagyon, és egyedül az ő tisztessége lenne megronthatatlan. Pedig bizony így van, válaszolta a cselovag. És jó okom van rá, hogy higgyek benne. Felőlem gondolhatnak kegyelmetek, amit akarnak, én azt meg nem tilthatom. De kegyelmetek is engedjék meg, hogy én is a magam feje szerint gondolkodhassam, és úgy vélekedjem a dolgokról, ahogy azt a kedvem tartja. Mindeme szóbeszédek közepette pedig az udvarbéliek és nemes urak közül igen sokan együtt voltak. A maga módján mindenki előadta a véleményét a mondottakkal kapcsolatosan. Ki ezt? Ki azt? Annyiféleképpen ahányan voltak. És mivel az emberek különfélék, de mindegyikük azt hiszi, hogy többet tud a másiknál, a végén úgy belelovalták magukat a disputába, hogy teljességgel elvesztették a fejüket, és nem győzték egymást túl kiabálni, miközben folyt a bor. És egyik poharat a másik után ürítették.

Kedves hallgatóink, a Kántémusz vegyes kar hangversenyét közvetítjük felvételről a Visegrádi palotából. Vezényel Szabó Soma. Közreműködik Balga Gabriella, mezzoszoprán és Tokodi Gábor lantművész. A műsor második részében a következő művek hangzanak el. Tóth Péter Bordal, Georg Friedrich Händel Lasciaki o pianga, Almerina áriája a Rinaldo című operából. Utrezső Si fosse, Bella Máté Nyári sanzon, Madarász Iván a sláger énekesnő, Csemicki Miklós egy Szilaj leánykához, Carlo Gesualdo Matuka John, Kutrik Bence a jó szolga, és Kovács Zoltán Jöjj be. A művek között Szemenyei János, Matteo Bandello a Pajzán griffmadár című novellájából mond el részleteket.

Addig, addig vitatkoztak az udvari a férfiak porrazgatás közben, hogy még a királyné is tudomást szerzett róla, aki aztán, mivel hogy az effajta udvarbéli csetepaték nemigen volt a kínyére, magához hívatta a hangoskodókat, hallani akarván, mi lett légyen ez a nagy lárma. Miután pedig mindenről értesült, rendre intette őket, mondván, hogy kiki tetszése szerint hiheti azt, amit csak akar. Csak hogy. Fölöttébb nagy oktalanságra val minden asszonyt egy kalap alá venni, amint hogy épp akkora tévedés lenne a férfiakról úgy gondolkodni, mintha valamennyien egy fából volnának faragva. Hiszen nap mint nap ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mivel hogy mind a férfiak, mind a nők annyi félék a természetükre nézve, ahány fél az eszük járása. Végezetül a királyné kijelentette, szentül meg van győződve, hogy a cselovag igen bölcsen és tapasztalt ember módjára jár el, ha úgy vélekedik a feleségéről, amint vélekedik. Hiszen immáron elég ideje volt rá, hogy efelől bizonyosságot szerezzen.

De mivel az emberek, amint az alábbiakból is kitűnik, fölöttébb nehezen nyugszanak bele, ha nincs igazuk, és a vita hevében szenvedélye, vagy jobban mondva elvakultsága következtében mindegyik okosabb szeretne lenni a másiknál. Most is úgy esett, hogy volt két magyar báró az udvarban, akik mindketten a csizmájukban hordták az eszüket. És akik aztán a királynéhoz imégyen szóltak. Felséges királyné, bizonyára helyesen teszi, ha asszonyi módra gondolkodik, lévén felséged maga is asszony. Minélkünk azonban szent meggyőződésünk, hogyha ott lehetnénk most, ahol eme mesebeli márványkő menyecske lakozik, szólhatnánk vele, bizony, hogy összetörhetnénk azt a gyémántból való szívét, s kezes bárányjá változtatnánk. Mit tudom én, mi hogy lenne, mondta erre a cselovag. Azt sem tudom, hogy miben törik kegyelmetek a fejüket. Csak azt az egyet tudom, hogy nekem van igazam. Na erre aztán ismét egyszerre kezdett beszélni mindenki, és csak mondta a magáét.

A magyar bárók pedig, akik túlságosan is belelovalták magukat, hogy előttük aztán nincsen lehetetlen, ráduplázva előbbi kijelentésükre, még meg is esküdtek, hogy minden némű ingó és ingatlan vagyonukat úrrik úrra testálják, ha 5 hónapon belül az asszonyt nem sikerülne rábírniuk, hogy mindenben kedvüket töltse. Ha a lova kötelezi magát, hogy feleségét ez alatt meg nem látogatja, és a szóban forgó dolgokról nem is tájékoztatja. S hogy a disputának se vége, se hossza nem volt, a király füléhez is eljutott a híre, így hát ő is odajött a királynéhoz, aki éppen azon buzgolkodott, hogy a két magyar fejéből kiverje ezt az ostobaságot. A két báró rögtön elébe állt, és kijelentette. A királynak szabad kezet adnak, hogy javaikat Ulrik úrnak adományozza. Ám, ha a tervüket valóra váltják, ez esetben viszont Ulrik úr ígérje meg, hogy feleségének nem esik.

nyakig benne ülnek a pácban kegyelmetek ezzel az alkuval. Te kegyelmetek akarták? Hát, akarom én is. Azzal a feltétellel, hogy a feleségemmel azt teszek, amit csak kedvemre vagyok. S ráadásul én is felajánlom minden csehországi birtokom a cserébe azért, amit kegyelmetek adnának akkor, ha feleségemet nem tudják rábírni, hogy kedvüket töltse. És kötelezem magam, hogy nem értesítek senkit, sem őt, sem mást erről az egész dologról. Szó szót követett. S ha már egyszer a király és a királyné is jelen volt, a cseh lovag, mivel elege volt a két magyar okvetlenkedéséből, így szólott. Mint hogy Ulászló és Albert uraknak, a két magyarnak, ugyanis ez volt a neve, eltökélt szándéka, hogy mindenáron alávetik magukat eme próbának. Ha felséges uramnak és asszonyomnak nincs ellenére, én kész vagyok az urak feltételeit teljesíteni. Mi pedig, mondták a magyarok, álljuk szavunkat. A király, csak hogy véget vessen ennek a csetepaténak, kötélnek állt. Abba is beleegyezett, hogy királyi dekrétumban szögezzék le a felek közt létrejött megállapodást. Úrrik vitéz asszonya odahaza mindeközben csak várta urát türelmesen.

Ezt követően a két magyar meghányta vetette a teendőket, és megegyeztek, hogy Albert úr próbál először szerencsét az asszonnyal, Ulászló úr pedig másfél hónapra ráköveti a példáját. Meg is érkezett Albert úr Ulrik várához, és a helyi fogadóban tudakolódott az asszony felől. Nem volt épp kedvére való a tudás, melyre szertett. Bár az asszony szépségét egekbe magasztalták, a hűségéhez azonban kétség sem férhetett. Másnap azért jól kirittyentette magát, elment a várkastélyba, és beüzent az asszonynak, hogy meg akarja látogatni. Az pedig, mivel hogy a tisztesség úgy kívánta, beengedt és illendőképpen fogadta. A bárót azonnyomban lenyűgözte az asszony szépséget, nem tudott hova lenni elragadtatásában, látván kecses mozgását, előkelő viselkedését. Minek utána pedig leültek, az ifjú elmondta az asszonynak, hogy az udvarban hírét vette páratlan szépségének, és mivel mindenáron meg akarta ismerni, eljött, hogy láthassa. S íme, a valóságban még sokkal a szebb és bájosabb, mint gondolta volna. Addig-addig mondogatta ezt, hogy végül is átlátott az asszony rajta. És már jól tudta, hová akar kiukadni. És hogy amaz mentül előbb ki is mondja, ami a bögyében van, az asszony bele is ment a játékba. És úgy tett, mintha figyelemre méltatná. A báró, aki sokkal együgyűbb volt, mint amilyennek magát képzelte, és a szoknyák dolgában vajmi kevéssé járatos, hát hamar lépre ment, és cikornyás szavak közepette elő is adta, mely iszonyatosan belé szeretett. Az asszony aztán, mintha csak illemtudásból vonakodna ilyen dolgokról fecsegni, olyannyira jó képet vágott a dologhoz, hogy a magyar ugyancsak neki bátorodott, és 2-3 napig folyvást csak ostromolta. Az asszony pedig látva, hogy micsoda zöldfülűvel van dolga, elhatározta, hogy úgy megtáncoltatja, hogy egész életében megemlegeti.

0: Az asszony így szólt.
1: Ah, Albert úr, kegyelmed úgy látszik, mindenkit levesz a lábáról, és amint látja, elveszítettem immáron én is a fejemet. Nem tudok én kegyelmettől megtagadni semmit, csak a férjem meg ne tudja, mert akkor biztosan megöl. Hogy pedig ne szét, ne vehesse senki a házban. Holnap étkezés idején szokás szerint jöjjön el kegyelmed a várba, melynek ajtaja fölé be vagyon vésve az ország címerpajzsa. S ahogy odaért, tüstén zárja magára az ajtót, a szobát nyitva találja. Hamarosan én is ott leszek. S ott aztán majd én gondoskodom róla, hogy senki a közelünkbe se juthasson. Úgyhogy én mondom kegyelmednek, mindenki szeme elől elrejtve, vígan mulathatjuk időnket, s kedvünkre élvezhetjük a szerelem gyönyörűségeit.

Na már most! Ez a bizonyos szoba valaha rettenetes tömlöc volt ám, és azért építették egykoron, hogy néhány olyan főurat zárjanak be oda életfogytiglan, akiket nem akartak kivégezni. A báró azonban, mit sem tudva erről, minek utána végre megkapta a hőn áhított választ, azt hitte, ő a legszerencsésebb ember a szélese világon, és madarat lehetett volna vele fogatni. Na másnap aztán, mikor eljött az ideje, elment a várba, és mivel senkivel sem találkozott, egyenest a ma bizonyos szoba felé vette útját. A bejáratot nyitva találta, és ahogy belépett, behúzta maga mögött az ajtót, és az magától azonnyomban be is zárult, mivel hogy különleges zár volt rajta, amelyet belülről kulcs nélkül nem is lehetett kinyitni. Albert úr, amint belépett, kényelembe helyezte magát, és úgy várta az asszonyt, emlékezve a szavára. Hallja ám egyszer csak, hogy a helyiség bejáratán kinyílik egy kisded nyílás. De oly kicsinke, hogy azon legfeljebb egy darab kenyeret, meg egy pohár bort lehetett benyújtani, amilyet a raboknak szoktak adni. A báró azt hitte, hogy az asszony jött hozzá, hogy megajándékozza szerelmével, éppen felállt, hogy elébe menjen, amikor meghallotta egy leányzó hangját, aki a résen keresztül így szólt hozzá. Albert uram, úrnőm Barbara asszony küldött, ez volt ugyanis a cselovak feleségének a neve, és azt üzeni, hogy mivel uraságod azért jött eme helyre, hogy az ő tisztességeit elrabolja, uraságodat, ahogyan a tolvajokkal szokás, börtönbe vetette. És eltökélt szándéka, hogy bűnért illendő penitenciát ró uraságodra. Annak okáért, amíg csak uraságod itt lesz, ha enni meg inni akar, akkor bizony fonnia kell. Épp úgy, mint azoknak a szegény asszonyoknak, akik ugyancsak így keresik meg a betevő falatjukat. Mennél több szálat fon uraságod, annál bőségesebb és ízletesebb ételeket kap, majd erre szavamat adom. Ellenkező esetben persze böjtölni fog kenyéren és vízem. Ez ellen pedig nincs appelláta. Na a báró, aki azt gondolt, hogy nász éjszakára jön, és hogy minél fürgébben végezhesse a dolgát, délelőtt alig evett valamit, erre a váratlan fordulatra úgy érezte, kiszalad a föld a talpa alól, és olyannyira a fejébe tódult a vér, hogy mint akit letaglóztak, teljes hosszában végigvágódott a földön, és inkább látszott halottnak, mint élőnek. Egy jó darabig így maradt, kinyúlva, és amidőn valamelyest észhez tért, maga se tudta, vajon igaz volt-e, amit a leányzó mondott, vagy csak álmodta. Végül is, mit volt mit tennie, be kellett látnia, hogy foglyul ejtették, és épp úgy be van zárva, ahogyan a madár a kalitkába. Erre aztán akkora düh, meg kétségbeesés fogta el, hogy úgy érezte, ebbe vagy belepusztul, vagy meghibban, és egész nap csak úgy ordítozott össze-vissza, rohangált föl alá a cellájában, mint aki csak ugyan megháborodott, félrebeszélt, aztán sóhajtozott, aztán fenyegetőzött, aztán káromkodott. Átkozta azt az órát, amikor az a tökéletlen gondolata támadt, hogy más feleségének a becsületére tör. Eszébe jutott, hogy ráadásul minden vagyonát elveszítette. Hiszen az alkut, mely szerint javait felajánlotta, maga a király szentesítette. Kiváltképp azonban a gyalázat bántotta, hogy az udvarban is mindenki megtudja, hisz egyszerűen lehetetlen, hogy ne tudódjon ki, mely igen felsült és pórú járt. És kinkeservében úgy érezte, minthogyha tüzes fogóval préselnék össze a szívét, de oly igen erősen, hogy már-már szinte beleőrült.

A tömlöcbe vetett báró, aki a fogságába esés előtti napon ugye nem evett, és nem aludt egy mágszemet sem, miután minden lehetőséget megrágott, reggelre kelve belátta, hogy nincs más mentség. Ha egyszer innét ki akar jutni, engedelmeskednie kell az asszony akaratának. És ekként a szükségből erényt csinálva elhatározta, rendre elmondja, hogy mint kötöttek társával együtt szerződést a lovaggal, aztán mivel valamiből élnie is kellett, odaüt a rokkához. Fonni még ugyan soha nem volt életében, azért mégis neki durálta magát, fogta a guzsajt, és tőle telhetőleg dologhoz látott. A szál hol vékonyra, hol vastagra, hol meg közepesre sikeredett az ujja alatt. Végül is olyan balog munkát végzett, hogyha valaki látja, nem állhatja meg nevetés nélkül. Ő azonban jól kifáradt vele, mivel egész délelőtt csinálta, amikor pedig eljött az ebéd ideje, megjelent a szokásos leányzó, és kinyitva a kis ablakot megkérdezte a bárót, hajlandó-e felfedni, miért jött Csehországba, meg aztán mutassa már meg, mennyit font. A férfi szégyenében, szemét a földre sütve, mindent elmondott a komornának az Ulrik úrral kötött szerződésről, aztán megmutatta neki egyetlen orsónyi fonalát. A lány erre elmosolyodott és így szólt. Megjárja. Úgy látszik az ínség, jó tanítómester. Ezek után pompás enni és innivalókat hozott a bárónak ebédre, majd távozott. Visszatérve úrnőihez, megmutatta a fonalat, és rendre elmondta az Ulrik úr és a két magyar báró szerződésének a történetét. Az asszony, noha csak most rémült meg igazán a huroktól, amely már-már a nyaka körül volt, valójában nagyon is örült, hogy a dolgok úgy alakultak, ahogyan alakultak. Ilyes formán a férje megismeri ártatlanságát és tisztességét. Eltökélte tehát magában, hogy minek előtte férjét bármiről is értesítené, megvárja, míg Ulászló uram is a színre lép, és ő is megkapja méltó büntetését nyegle és mocskos föltételezéséért.

Az asszony, mihelyt a másik magyar báró Ulászló uram is megérkezett, eltökélte, hogy nem fog vele sem kesztyűs kézzel bánni. Igen haragudott a két magyarra. Intézkedett hát, hogy rendezzenek be egy másik szobát is, amelyik szomszédos volt azzal, ahol Albert úr fonogatott. És mikor Ulászló ismét eljött, ő mindjárt olyan ábrázattal fogadta, hogy a báró azt hitte, oda van érte. Nem sok idő telt bele, s már Ulászló úr is a kóterben volt. Az asszony ezt követően szabadon engedte Albert úr szolgáit, és Ulászló úr cselédjeivel együtt bevezette őket gazdáik szobájába, hogy lássák, miként keresik a kenyerüket az urak. Aztán a bárók lovaival és holmiával együtt elbocsájtotta őket Isten hírével. Ugyanakkor a férjéhez küldte egyik emberét, hogy megvigye az üzenetet, hogy s mint estek a dolgok. A cselovag a jó hírrel azon nyomban a király és a királyné színel is sietett, és elmesélte nekik, hogyan járt a két magyar báró, úgy, amint a feleségétől kapott levélben írva volt. A király és a királyné ámulva hallgatta a történetet, és nem győzte dicsérni az asszonyt, amiért így talpra esett volt, s rendkívül erényesnek, bölcsnek és szerv fölött agyafúrtnak nevezték. Minek utána pedig Úrik úr szóba hozta az alkut, a király összehívta az udvari tanácsot, hogy kiki véleményét meghallgathassa. Végezetül Mátyás király kimondta az ítéletet, miszerint Úrik úr önmagát és utódait, a két báró minden nemű ingó és ingatlan vagyona, valamint hűbéri birtokai örökös tulajdonosának tekintheti. A bárók pedig egyszer s mint számüzetnek mindkét királyság, mint magyar, mint Csehország területéről, azzal a meghagyással, hogy valahányszor ide visszatérnek, a hóhér által megkorbácsoltassanak. Végére is mindenki igazságosnak érezte hát a királyi parancsot, amely majd okulásul szolgál a jövőben mindazoknak, akik meggondolatlanul és alaptalanul minden nőt egy kalap alá akarnak venni. Noha naponta tapasztalhatják az ellenkezőjét. Hiszen nagyon is sokféle nő van, hasonlatosan a férfiakhoz, akik szintén nem egyformák. A királynak és a királynénak pedig az volt az óhajtása, hogy emez olyannyira becses és erényes asszony az udvarba jöjjön, ahol aztán mindketten kegyesen fogadták. Az udvar egész népe pedig megkülönböztetett tisztelettel vette körül. A királyné maga mellé vette udvarhölgynek, tekintélyes jövedelmet biztosított számára, s mindvégig kitüntette megbecsülésével. A lovak pedig öregbülvén vagyonban és méltóságban a király kegyeltjeként hosszú életet élt békében és nyugalomban, szépséges felesége mellett.

0: Kedves hallgatóink, a Kántémusz vegyes kar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Szabó Soma. Közreműködött Balga Gabriella mezzoszoprán, Tokodi Gábor lantművész és Szemenyei János színművész. A zenei rendező Tóth Benedek, a hangmérnök Járic István és Kuklis Béla, a szerkesztő Kecskés Barbara volt. A felvétel a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórumon a Visegrádi Palotában 2025. június 15-én készült.
1: Műsorajánló. Ma este a Lozánni Kamara Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sanwook Kim. Március 18-ai felvétel, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Péntek este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket, a szerkesztő Ottmár Dávid. A belgrádi gitárkvartett Jean-Philippe Rameau műveit játssza. A kvartett tagjai Filip Zsivanovic, Marko Saric, Milica Ristic és Vuk Dragicevic. Elsőként az Aid című opera nyitányát hallják, az átiratokat Vuk Dragicevic készítette.

A Zeiss című opera nyitánya után két részlet következik a Castor és Pollux című operából. Lágy prelúdium és élénk melódia.

Két részletet hallottak a Castor és Pollux című operából. A belgrádi gitárkvartett Jean-Philippe Rameau műveit játssza Vuk Dragicevic átiratában. A Cante e Sefiz, két menüett az operából.

Elhangzott a Cante és Zephyr két menüett az operából. A boreádokból következik most a művészetek és az órák bevonulása.

Rameau Boreádok című művéből a művészetek és az órák bevonulása hangzott el. Befejezésül pedig hangozzék föl a Platé című operából a vihartétel.

0: A Platé című operából a vihartételt hallották. Kedves hallgatóink, a belgrádi gitárkvártett Jean-Philippe Rameau műveit játszotta. A kvártett tagjai Filip Zivanovics, Marko Saric, Milica Ristic és Vuk Dragicevic. A felvétel az Újvidéki Izidor Bájics Zenei Oktatási Intézményben 2025. május 25-én készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban most Michael Collins klarinéton, Vuk Ian zongorán játszik. A felvétel a londoni Wigmore Hallban készült 2026. március 9-én. Elsőként Bohuslav Martinu szonatináját hallják.

Elhangzott Bohuslav Martinu szonatinája. Michael Collins klarinéton Vukian zongorán játszik. Darius Milhaud Duo Concertante, opusz 351.

Elhangzott Darius Milhaud duo koncertante, opusz 351. Michael Collins klarinéton Vukian zongorán játszik. Befejezésül Arnold Cook B-dur szonátája hangzik föl.

0: Arnold Cook B-dur szonátáját hallották. Michael Collins klarinéton, Wookiean, zongorán játszott. A felvétel a londoni Wigmore Hallban 2026. március 9-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A szimfonikus muzsika után Teodoro Bau játszik viola da gambán és Andrea Buccarella csembalón. A két régi zene specialista tokiói koncertjén Johann Sebastian Bach és Arcangelo Corelli szonátáit adta elő. Barokk muzsika ma 20 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig csak nem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta segítségét, itthon pedig az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Venezuelában több mint 100 évvel ezelőtt volt hasonlóan súlyos földrengés. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket, a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Itthon kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja. Ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. Szombattól az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Csecsemőkön végzett beavatkozások gyakorlására alkalmas baba szimulátort kapott a Bethesda Gyermekkórház. A berendezéssel a legkritikusabb műveleteket sajátíthatják el a szakemberek. Az intézmény közölte, hogy a meglévő szimulációs eszközökkel olyan oktatási környezetet tudnak teremteni, amely a gyermekápolók és gyermekorvosok képzésében itthon jelenleg a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Köztük van Busz Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. a fogyatékossággal élők jogairól, a szexuális kisebbségekről, a romák befogadásáról és a nemek közötti egyenlőségről tárgyal az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa a magyar fővárosban az új kormánnyal és civil képviselőkkel. Hadja Al-Khabib kétnapos látogatásán vesz részt a Budapest Pride felvonuláson is. Elfogadta a Józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Kerületi szinten legfeljebb 3,5% a korlát, a társasházakban pedig egységesen 20%. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fémdarabok lehetnek a Nutella muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit is, mivel fennáll a kockázat annak, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébi honlapján megtalálhatók. Fokozódik a hőség, csak elvétve szűri gomoly felhők a napsütést. Délután a déli délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. 15 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Szép napot és szép zenéket kívánok a Muzsikáló délután hallgatóinak, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is. A mikrofonnál Uzsali Bence köszönti önöket. A mai első zenénk Felix Mendelssohn D-moll hegedű versenyének harmadik tétele. Ez az a versenymű, ami nagyon sokáig kiadatlanul maradt, és mindenki azt gondolta, hogy a Mendelssohn hegedű verseny a híres E-moll, míg nem aztán a 20. század folyamán elsősorban Yehudi Menuhin közreműködésével előkerült ez a mű, és aztán egyre többet játsszák. Ez egy egészen fiatalkori kis hegedű verseny. A harmadik tételét Frank Peter Zimmermann játsza a Berlini Rádió szimfonikus zenekarával, Gerd Albrecht vezényelt.

Ez volt Felix Mendelssohn D-moll hegedű versenyének harmadik és egyben utolsó tétele. Frank Peter Zimmermann és a Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszott, Gerd Albrecht volt a karmester. Egy híres ária következik most, az Éj királynője, második felvonásbeli áriája a Varázsfúvalából, természetesen Mozart a zeneszerző. Egy olyan különlegessége is van ennek az áriának, hogy három vonalas F-et kell benne énekelni, nem is egyszer, és hát sokáig ez volt a legmagasabb hang, amit leírtak emberi énekhangra a zenetörténetben. Ennél magasabbra csak a koloratúrákban merészkedtek a zeneszerzők sokáig. Meg hát utána is, mert hát nem nagyon van az a hang, amit el lehet még e fölött énekelni. Jelen esetben most Sumio az Éj királynője, a Monte Carloni Filharmonikus zenekart Paolo Olmi vezényli.

Mozart Varázsfú alájának második felvonásából hallottuk az Éj királynőjének áriáját, Sumio énekelt, a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekart Paolo Olmi vezényelte. Érdekes megfigyelni egyébként az énekeseknél, hogy a legtöbben valamiért gyorsítani szoktak ezek az érkező háromvonalas F-ek előtt, valószínű, hogy egy kicsikét az izgalom is benne van, de nagyon ritkán hallani ezt az áriát úgy, hogy valaki teljesen tempóba marad. Most is egy kicsikét ennek lehettünk tanúi. Gitárzenével folytatjuk, Isaac Albéniz Asturias című művét halljuk, Lorenz Dávid a gitáros.

Isaac Albanese Asturias című művét Lorenz Dávid előadásában hallottuk. Női zeneszerző és női karmester közös produkciója következik. A romantikus Louis Farrant a zeneszerző, a harmadik G-moll szimfónia utolsó tételét halljuk, az Insula Orchestra játszik, Laurence Ekelby a karmester.

0: Louis Farrang G-moll szimfóniájának negyedik befejező tételét hallottuk, az Insula Orchestra játszott, Laurence Ekielbé volt a karmester. Egy perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemezújdonságunkhoz. A lemezújdonságunk központi alakja Sarah Convoy, ő egy énekesnő, aki egy zongorás dal lemezt adott ki, Joseph Middleton a zongoristája, és hát különböző szerzőknek a dalai és zongora kíséretes szólóének művei szerepelnek, mint például Ernest Chausson, vagy Samuel Barber, Debussy, vagy John Copland, és még többen mások is, egy viszonylag színes összeállítás ez a mű. Egy érdekes Chausson mű is szerepel ezen a lemezen, a Szerelem és a tenger költeménye. Ezt Chausson később meghangszerelte zenekarra és énekhangra is, és ez egy két nagy részből, illetve egy közjátékból álló tulajdonképpen kantáta jellegű dolog, ami a szerelem és a tenger hasonlóságát mutatja be. Most az első részbe hallgatunk bele a zongora kíséretes változat, ezt énekli Sarah Convoy, és a Joseph Middleton zongorázik.

Egy részletet hallottunk Ernest Chausson a Szerelem és a tenger költeménye című dalciklusából vagy kantátájából. Sarah Convoy-ja énekelt, és Joseph Middleton zongorázott. Most pedig két részlet következik Johann Sebastian Bach D-moll hegedű partitájából. Az első Alman és a második Courant tételt játsza Thomas Zietmeier.

Johann Sebastian Bach D-moll partitájának Almand és Courant tételét hallottuk, Thomas Zietmeier hegedült. Belicai Gyula D-moll szimfóniájával folytatjuk. Belicai kettő szimfóniát komponált élete során, ez a D-moll az első, és van neki egy A-dur szimfóniája is, de annak nem csak hogy a felvétele, de még a kottája sem férhető hozzá igazán. Egyébként ebből a D-moll szimfóniából is csak egy felvételről tudok, ez a bizonyos MÁV zenekaros felvétel, és hát láttam azt a kottát, amiből ez a felvétel készült, ez egy eredeti OSK anyagnak a fénymásolata, kézzel írott kotta, igazán nehezen olvasható és nehezen is lapozható. Szóval külön feladat lehetett azt, hogy úgy lapozzák a felvételen, hogy ez a mikrofonokban ne hallatszódjék. Most ennek a D-moll szimfóniának a második tételét halljuk, a MÁV szimfonikus zenekar játszik természetesen Gál Tamás vezényel.

Bericai Gyula D-moll szimfóniájának második Allegro molto tételét játszotta a MÁV szimfonikus zenekar, Gál Tamás volt a karmester. Tulajdonképpen a scherzo helyén áll ez a tétel, és a harmadik tétele a lassú tétele ennek a szimfóniának. Most két tételt hallunk Mihály Haydn D-dur trombita versenyéből, az első Adagio és a második Allegro tételt. Vinton Marsalis a szólista, az angol kamarazenekart Raymond Lepard vezényli.

0: Mihály Haydn D-dur trombita versenyét játszotta a Wynton Marsalis és az angol kamarazenekar. Raymond Leppard volt a karmester. 4:02.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Egy hétvégi koncertet szeretnék a figyelmükbe ajánlani. 27-én szombaton este 6 órakor a Budapesti Fuggában lesz egy érdekes koncert. Magyar és japán zene szól, két japán közreműködővel. Marika Murata játszik zongorán, és Yuka Izumino fuvolázik. És két magyar mű szerepel, Doppler Ferenc magyar pásztor fantáziája és Bartók Béla magyar-román népi táncai, illetve két japán mű, Ikuma Dan fuvol a zongora szonátája, és Hisztada Otaka fuvol a versenye. Aki kíváncsi erre a kétféle kultúra találkozására, tehát szombaton este 6 órakor a Fuggába látogasson el. Mi pedig egy szimfonikus költeménnyel folytatjuk, Camille Saint-Saëns a zeneszerző, Onfalé rokkája. Ez Saint-Saëns első szimfonikus költeménye, és Liszt Ferencnek ajánlotta, hiszen az ő szimfonikus költeményei nagy hatással voltak rá. A történet röviden arról szól, hogy Herkulest büntetésből gazdája a lüt királynő Onfalé arra kényszeríti, hogy rabszolga legyen, és női ruhába öltözve rokka mellett dolgozzon, míg ő, Onfalé, a rokkát otthagyva fölöjti magára Herkulesnek a vértezetét, és harcosnak képzeli magát. Nem nagyon követi ezt a történetet egyébként a szimfonikus költemény, de a hangulatokat azért megragadja. Onfalé rokkája tehát a mű címe, a bázeli szimfonikus zenekar játszik, Ivor Bolton a karmester.

Saint-Saëns Onfale Roccaia című szimfonikus költeményét a bázeli szimfonikus zenekar előadásában hallottuk, Ivor Bolton volt a karmester. Ludwig van Beethoven tavaszi szonátájának második Adagio molto espressivo tételével folytatjuk a zenehallgatást, Gidon Kremer hegedül, Marta Argerich zongorázik.

Beethoven opusz 24-es F-dur tavaszi szonátájának lassú tételét játszotta Gidon Kremer és Marta Argerich. William Boyce A-dur szimfóniájával folytatjuk, ez a szimfóniák között a második, és egy egészen rövid kis zenéről van szó, tehát teljes terjedelmében halljuk a szimfóniát, de ez is csak alig több, mint 6 perc. A londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik, vezénye Christopher Hagwood.

William Boyce második A-dur szimfóniáját a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszotta, Christopher Hagwood volt a karmester. Egy zenénk van még a játék előtt, Umberto Giordano Andrea Sényi című operájának első felvonásából Gerard árjája, Piero Cappuccilli énekel, a Veronai Arena zenekarát Armando Gatto vezényli.

0: Piero Cappuccilli énekelte Gerard áriáját Umberto Giordano André Chénier című operájának első felvonásából, a Veronai Arena zenekarát Armando Gatto vezényelte. 5:30 van, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják, elérkeztünk a mai játékainkhoz. Az elérhetőségeink a szokásosak 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ma is 2 nyereményünk van a nyereményjátékunkban. Az egyik június 30-án kedden este 8 órakor Vácra szól, a Piarista kilátó központba a régi zenei napok professzorainak lesz koncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében. Ez tehát az egyik koncert kedden 30-án este Vácott. A másik pedig egy tárnyeremény, egy jazz CD, Evi Filippo játszik vibrafonon, marimbán és énekel, illetve Robert Lukácsú bőgőzik. Love at Last Sight a CD címe. Ez a két nyereményünk. A zenénk az Joseph Haydn 45-ös búcsú szimfóniájának második tétele. Ez a szimfónia egyébként a nevét az utolsó tételéről, az, hogy az utolsó utáni tételéről kapta, hiszen az utolsó negyedik tétel után van még egy záró tétel is. És ezzel kapcsolatos a kérdésünk is. A szimfónia utolsó ütemeiben van egyfajta előjegyzés, valahány kereszt, illetve az is elő van írva, hogy hány játékosnak kell itt játszani. Az a kérdés, hogy a szimfónia utolsó ütemeiben melyikből van több? Keresztből az előjegyzésben, vagy pedig játékosból? Ezt írják meg nekünk addig, ameddig meghallgatjuk a szimfónia második adagio tételét, az English Concert játszik, Trevor Pinnock a karmester.

Joseph Haydn Fiszmoll búcsú szimfóniájának második tételét játszotta az English Concert, Trevor Pinnock volt a karmester. A kérdés pedig úgy szólt, hogy a mű utolsó ütemeiben miből van több, előjegyzésből, tehát keresztből vagy játékosból. Sokan játszottak velünk, és mindenki helyes megfejtést írt. Azt senki nem írta, hogy játékosból van több, volt, aki megírta azt is, hogy miből mennyi, itt már nem volt mindenki teljesen pontos, egész pontosan Fis-durban van a szimfónia utolsó része, tehát 6 kereszt az előjegyzés, és 2 darab szólóhegedűs játszik a végén, tehát 2 a játékos, így összesen 3-szor annyi kereszt van a szimfóniának a végén, mint amennyi játékos játszik. A nyerteseink ebben a játékban Tasnádi Tamásné és Kis Attila. Nekik gratulálunk és köszönöm mindenkinek, aki gondolkodott, játszott és megfejtést küldött, és küldjenek most a folytatásban szavazatot, mert folytatjuk a szavazós játékunkkal. A mai aktualitásaink így június 25-én a következők. 1767-ben ezen a napon hunyt el Georg Philipp Telemann. És hát természetesen egy ilyen termékeny zeneszerzőnél mindenre van mű, csak gyászkantátából is többet írt. Én most a Zeiget Reibis in den Tod kezdetű kantáta kezdő tételét választottam itt rá való emlékezésként, tehát ez az egyik lehetőség. A másik egy érdekes esemény, 1945-ben ezen a napon tartották az Operaházban a Hári János 100. előadását. Tessenek elképzelni, a korabeli Budapestet, néhány hónappal vagyunk az ostrom után, és opera játszással foglalkozunk, méghozzá egy ünnepi előadás, a Hári János 100. előadása történik, és bár sokszor azt gondoljuk erről a Háriról, hogy hát ez egy olyan kis kellemes, olyan kis népszínmű, tulajdonképpen ez egy kiáltvány volt Hári részéről az első világháború után a hazatérés és az itthonmaradás mellett, és hát különös fénytörést kaphatott ez a mű akkor, amikor egy következő világháború romjain volt a világ, és hát Kodály, akit tudomásom szerint 3-szor bombáztak ki az ostrom során, itt volt maga is, hogy nem mentem sehová. A záró jelenetet hallgathatnánk meg ebből a műből, tehát nem a suite-ből, hanem az eredeti színpadi mű záró jelenetét. És a harmadik évfordulónk, 1953-ban ezen a napon született Róman Imre. Egy felvételt választottam tőle, Chopin Cis-moll mazurkáját játssza ezen a felvételen. Tehát a három lehetőség, Telemann halálára emlékezzünk a Trauer Actus Zeiget Reibis in den Tod kezdetű kórustétellel, vagy Hári Jánosból hallgassuk meg a záró jelenetet, vagy pedig Róman Imre felvételét hallgassuk meg Chopin Cis-moll mazurkájával. Írják meg, hogy melyiket szeretnék a három közül hallani, ameddig meghallgatjuk Gabriel Fauré G-moll zongora négyesének második tételét. Catherine Stott és az Ermitás vonós trió játszik.

Gabriel Fauré G-moll zongora négyesének második tételét játszott a Catherine Stott és az Ermitás vonós trió. A szavazatoknál pedig nagyon sokáig vetekedett egymással Chopin és Hári, és végül is Hári került ki győztesen, úgyhogy a zárójelenetet hallgatjuk meg a műből. Takács Klára, Oszter Sándor, Sarrai Imre, Hegedűs D. Géza, Kézdi György, Kovács János, Zente Ferenc és a Magyar Állami Operaház ének és zenekara előadásában Ferencsik János vezényel.

0: Jöttünk az gyalogszerrel 7 nap, 7 éjszakán. Lesve, hogy nagy a bonynak tornyát látjuk-e már. Na végre megérkeztünk, ragzit csaptunk vígan. A többit kentek is úgy tudják, mint magam.
1: Tudjuk, hisz hogy ne tudnám.
2: Hanem kedves öcsém, az aranyóra dolgába hadd szólalok felé.
0: Miféle aranyóra?
2: Hát akiről Kent beszélt.
0: Jó, úgy, igaz. Hát, jól jár-e?
2: Hát éppen az, hogy nagy napa valahol miért feledte el. De bíz az én órámat, sohasem küldte el.
0: Nem-e?
2: Nem ám.
0: Nem küldte el? Na hát az angyalát, hogy egy igazi császár lehessen így galád. Kár, hogy nincs itt az óra. Most sem sincs, ami a mondókámat tudná megbizonyítani. Tanum lehetne pedig lám, őrse is szegény, hisz épp úgy végig élte ő is, akárcsak én. De hát már régen meghalt, semmit sem tehetünk. Már csak azért is nagy baj, ha özvegyek leszünk.
3: Nem kell tanú, hisz tudja az élő és a holt. Nincs oly vitéz a földön, mint Hári bátya volt.

0: Kodály Zoltán Hári Jánosának záró jelenetét hallottuk. Most hírek következnek. 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. A kormány 2 óránként frissíti majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter, a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogyha egy Intercity kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivonják a forgalomból és másikkal helyettesítik. Folytatódik a vízosztás is a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon. A vasúttársaság emellett a hétvégén erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál szintén a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-osan az energiafelhasználás. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt ma kapta meg Hegedűs Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A revizorok a nyár végéig kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket. A NAP felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint bírságot is kaphat az, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Fémdarabok lehetnek a Nutella muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fagyasztott pékárui egyes gyártási tételeit is, mivel fennáll a kockázata annak, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébi honlapján megtalálhatók. A vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Borsod Abaúzámplénnel folytatódott a Nemzeti Bank vármegyéket és megyeszékhelyeket bemutató sorozata. A 30 ezer forintos ezüst és a 6 ezer forintos színes fém érme előnapján, lapján a miskolci Avasi Református templom harangtornya, a hátlapon pedig a Bükk-hegység és fennsíkja, a Cserehát dombjai és a Zempléni hegység jellegzetes vonulatai láthatók. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma a legfeljebb a déli délkeleti határ közelében lehet egy-egy zápor, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuckler, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Mozarttal folytatjuk. A 285-ös D-dur fuvola 4-es első tétele következik. Bartók Kölyken játszik fuvolán és a Collegium Aureum tagjai.

Mozart D-dur fuvola 4-esének első tételét Bartók Kölyken és a Kollégium Aureum tagjai előadásában hallottuk. Indulóval folytatjuk, Giancarlo Menotti a zeneszerző, a Sebastian című balettből szól ez a részlet, az NBC szimfonikus zenekarát Leopold Stokowski vezényli.

Giancarlo Menotti Sebastian című balettjének indulóját játszotta az NBC szimfonikus zenekara, Leopold Stokowski volt a karmester. Most egy igazán visszafogott, nagyon szelíd és mégis valahol a mélyén nagyon mély érzelmű zene következik. Franz Schubert zenei pillanatai közül a második Ass-dur tétel, Jandó Jenő zongorázik.

Franz Schubert második ász-dúr zenei pillanatát hallottuk, Jandó Jenő zongorázott. Antonio Vivaldi 271-es E-dur koncertójának első tétele következik, Recep Podger játszik hegedűn az Artedei Suonatori együttes kíséretében.

0: Antonio Vivaldi 271-es E-dur koncertójának első tételét Recep Podger és az Artedei Suonatori együttes előadásában hallottuk. Egy perc múlva lesz 17:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, és úgy látszik, hogy meghallgatásra találta tegnap előtti felvetésem, amiben arra kértem mindenfajta esemény és koncertszervezőt, hogyha szívesen látnának néhány Bartók Rádió hallgatót az eseményükön, akkor ne felejtsenek el nekünk jegyet küldeni, amit játékba bocsáthatunk. Így aztán érkezett még két meglepetés jegy, amit a mostani tippjátékban eljátszunk. Mondom ezeket a nyereményeket. Július 1-én szerdán este 8 órakor az Óbudai Társaskört kertjében lesz Maros András Rugós Katica Apukák a játszótéren című darabjának ősbemutatója. Mit lehet tudni erről a darabról? Mit jelent ma apának lenni? Hol van a helye egy férfinak a családban? És biztos, hogy a gyereknek tényleg arra van szüksége, amit a szülő a legjobbnak gondol? A darab kíméletlenül pontos és felszabadítóan humoros látlelet a kisgyerekes évek káoszáról, a szülői szorongásokról, a hétköznapi abszurditásról, és azokról a pillanatokról, amikor egy felnőtt ember a rugós Katica mellett ülve próbálja megfejteni a saját életét. Ez tehát jövő héten szerdán 1-én este 8-kor az Óbudai Társaskörben. Illetve van egy szegedi nyereményünk is, július 2-án csütörtökön este 8 órakor Szegeden a Püspöki Székház udvarán dómkerti zenés esték a Filharmónia Magyarország rendezésében a Szeged Trombon Ensemble játszik, különböző korok különböző szerzőinek műveit játsszák, az az érdekes, hogy csupa harsonás van az együttesben, tehát harsona műveket és harsona átiratokat lehet hallani 2-án csütörtökön Szegeden. Hogyan működik a játék? Van egy ismeretlen zenemű, meg kellene tippelni, hogy ki írhatta a zenét, vagy hogy melyik korszakban alkotott. Mindenki, aki küld tippet és megírja, hogy melyik nyereményre pályázik, az automatikusan jó választ küldő játékosnak minősül, tehát hogy nincs így jó válasz, de lehet játszani csak a tipp kedvéért, és természetesen aki viszont valamelyik eseményre szívesen elmenne, írja meg, hogy melyikre, és akkor részt vehet a sorsolásban. A zenének az az érdekessége, ha már ilyen nagy melegben vagyunk, hogy van a tételnek egy címe is, az, hogy a tónál. Tehát ha valakinek nincs ötlete a megfejtésre, de legalább hűsölne egy kicsit, akkor most képzeljen maga elé egy szépséges alpesi tavat. Halljuk a zenét, várom a megfejtéseket.

0: Ez volt a mai tippjáték zenénk, és az volt a kérdés, hogy vajon ki lehetett a zeneszerzője ennek a tételnek, aminek az a címe, hogy a tónál. Egy kicsit vártak a hallgatók, aztán elkezdtek jönni a megfejtések, és volt olyan, aki ismerte a művet, de egyébként aki nem ismerte, az is mindenki közel kereste a dolgot, hogy ez egy romantikus zenemű volt. Írták Forét, Richard Strauss, illetve egyik hallgatónk azt is írta, hogy kristálytiszta, mint Mendelssohn Hebridák nyitánya, illetve Wagnerre is persze érkezett javaslat, vagy egy északi zeneszerző, mint például Sibelius. Ezek tulajdonképpen mind közel vannak a dologhoz. A zeneszerző Joachim Raff. Joachim Raff egy svájci születésű németajkú zeneszerző volt. Olyan magyar kapcsolódása van, hogy Weimarban ő volt Liszt Ferenc hangszerelője, hiszen amikor Liszt oda került udvari zeneszerzőnek, akkor ő még zongorista volt, és az első szimfonikus költemények esetében még Raff hangszerelte a műveit, aztán Liszt hát saját maga is nekiállt kitanulni ezt a műfajt, és egy idő után a 19. század egyik legfontosabb hangszerelője lett. A másik érdekessége a mai napnak, hogy 1882-ben ezen a napon hunyt el Joachim Raff. Ez a 7. szimfóniájának volt a 3. tétele. A 7. szimfónia alcíme In den Alpen, azaz az Alpokban. És ennél is inkább indokolt az, hogy Richard Strauss-t emlegessük, hiszen neki is van egy alpesi szimfóniája, csak úgy, mint Joachim Raffnak, és minden tétel egy-egy ilyen karaktertétel. Raff másik érdekessége, hogy ő is írt 4 évszakot, a 8. szimfóniától kezdve a 8-9-10-11. Szimfónia egy-egy évszaknak a jellegét idézi meg. Úgy tűnik neki nem szóltak, hogy Beethoven után jelentős zeneszerző nem ír 9 szimfóniánál többet, úgyhogy ő írt 11-et, hát szegényt el is felejtették aztán. Na és egyúttal ez egy nyereményjáték volt. A 2 nyertesünk pedig Csoma Róbert és Szabó András. Köszönöm mindenkinek, aki együtt gondolkodott és megfejtést, illetve nyereménypályázatot küldött. A következő zenénk Giuseppe Verdi Traviátájának 2. felvonásából a zárójelenet. Eteri Guacava, José Cura, Rolando Panerai és Rafael Farman énekel, a Solisti Cantori és az Olasz Rádió szimfonikus zenekarát Zubin Mehta vezényli.
1: Disprezzo degna se stesso rende.

Giuseppe Verdi Traviátájának második felvonásából hallottuk a záró jelenetet, az Olasz Rádió szimfonikus zenekarát Zubin Mehta vezényelte. És zárásként szóljon Albrecht Berger F-dur partitájának negyedik Allegro tétele, Lelkes Anna játszik hárfán, a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényli.

0: Albrechtsberger F-dur partitájával ért véget a mai muzsikáló délután. Kollégáim Csík Gabriella és Pergel János nevében is búcsúzom, további szép estét kívánok. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Lozánni Kamara Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sun-Wook Kim. Március 18-ai felvétel, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Berec András mesemondó.
2: Pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Berec András. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Kamarazene nagyteremre, Ring, Margit sziget, Anima napok. Ezek mai főbb témáink. Kezdjük azonban a Bükki művészeti napokkal. Nagyon sok koncert, ebből 5-5 hallgatott meg Várgedő Anna. Hát szerintem menjünk sorba. Eger a központ, de aztán más is sorra kerül. 19-e 17 óra Tercina együttes.
5: Énekek éneke, ez volt a mottója magának a fesztiválnak, ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a fesztivál szervezői minden évben kiválasztanak egy mottót, amely valamilyen módon egészé kovácsolja, összefoglalja az összes programot. A Tercina együttes tagjai Vitárius Piroska, aki hegedül, Kálai Katalin barokkfurujákon és Győri István, aki teorbán játszik, ők mind a hárman a Szavária Barok zenekar művészei. Egyben a fesztivál visszatérő vendégei, akik előszeretettel vonnak be színművészt is a programjaikba. Ez alkalommal ebben a minőségében Györgyi Anna működött közre a fellépésükön. A Tercina együttes Salomone Rossi műveit játszotta, milyen szép, hogy ő is Salamon, hiszen az Énekek éneke könyvét sokan Salamonnak tulajdonítják.
4: Ez egy nagyon különleges könyv, a Bibliának egy olyan része, hogy az ember azt mondja, hogy Biblia pont nem ilyen típusú szövegekre gondol, mint az Énekek éneke.
5: Pontosan, ez egy nagyon szokatlan szöveg, különösen abban a szakrális környezetben, hiszen ez gyakorlatilag teljesen világi szerelmi költészet.
4: Szinte pajzán.
5: Szinte méghozzá a legízesebb, a legfűszeresebb keleti költészet, gyönyörű a nyelvezete, kimagasló minőségű irodalmi szöveg. Vannak olyan bibliai értelmezések, amelyek szerint ez valahol Krisztus és az egyház kapcsolatának allegóriája, vagy az isteni szeretetnek valami fajta metaforája. Mások egészen egyszerűen gyönyörű szerelmi lírának tartják. Minden esetre csodálatos szöveg. Györgyi Anna színművésznő ebből olvasott fel részleteket, ami váltakozott a Tercina művészeinek előadásával. Salomone Rossi műveit viszonylag ritkán halljuk. Ő egy monteverdi kortárs zeneszerző, aki egy ideig dolgozott is együtt Monteverdivel Mantovában, kifejezetten korabarok. Műveinek egyfajta szvitszerű füzérét adták itt elő a művészek, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen rímelt a zene párbeszédes jellege az énekek éneke dramaturgiájának párbeszédes jellegére, hiszen az énekek éneke úgy van megírva, mintha emberek beszélgetnének, a vőlegény, a mennyasszony, a leányok egy csoportja, és ugyanez a párbeszédes diskurzusszerű jelleg a zenében is megjelent, hiszen a fúvós hangszerek és a hegedű szinte folyamatos párbeszédben volt egymással, egymás díszítéseire licitáltak, egymás frázisaira felelgettek, ami gyönyörűen rímelt erre az egész párbeszédes jellegre, és mivel, hogy tulajdonképpen a zene és a szöveg is párbeszédben állt a folyamatos váltakozás révén, ez szinte már olyan volt, mint egy fraktál párbeszéd a párbeszédben, kifejezetten drámai volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy hozzám a kamarazene különösen közel áll, mert nagyon nagyra értékelem azt a fajta kézműves műhelymunkát, azt a fajta magas igényességet, ami ehhez kell, az egymásra figyelésnek egy kiemelkedő foka, valamint elengedhetetlenek hozzá gyakorlatilag a szólista kvalitások is, hiszen minden művész a szólamát egymaga játsza, ami azt jelenti, hogy azt a lehető legmagasabb minőségben kell kiviteleznie, miközben nagyon odafigyel a többiekre. Ennek a fajta igényes, kézműves kamarazenélésnek a nagyon magas színvonalú eszenciáját kaptuk ezen a hangversenyen. Kifejezetten erős indítása volt ennek a fesztiválnak, nagy élvezetet szerzett a közönségnek, és igazán rendkívüli élmény volt.
4: Bélapátfalva következik, mint helyszín.
5: Bélapátfalva következik, mégpedig az apátsági templom, amelyben nem kevesebb, mint 3 kórus lépett fel. A Cantus Agriensis, a Kardinál Mindszenti, valamint a Szent Ferenc kórus, amelyeket ez alkalommal Gergely Péter Pál vezényelt. Bár Gergely Péter Pál kommentárja kísérte az estét, ez a kommentár sajnálatos módon kifejezetten nehezen volt érthető. És noha az est karmestere dicsérte a templom akusztikáját, hivatkozva egyben az ott korábban fellépett külföldi művészek nagyra becsülő véleményére is, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok vele teljes mértékben egyetérteni, hiszen az est egy pontján az lett a benyomásom, hogy kifejezetten ez a sokat dicsért akusztika válik az előadás ellenségévé. Az volt az érzésem, hogy a kórusok tulajdonképpen ellenszélben hajóznak, és ezen a ponton el kell gondolkodnunk, hogy mit jelent valójában a jó akusztika fogalma. Hiszen igaz, nagyon kellemes megfürdeni a hosszan, akár másodpercekig tartó visszhangban egy akkord után, ugyanakkor ez a folyamatos visszhanghatás olyan mértékben összezengeti az egymástól időben normál esetben elkülönülő akkordokat, hogy szinte teljesen érthetetlenné teszi a zenei folyamatokat, valamint a zenei történések egymáshoz való viszonyát. Olyasmi ez, mintha a zongora erre szolgáló pedálját valaki folyamatosan nyomva tartaná.
4: Tapasztaltam ilyet, mégpedig a Váci nagy templomban, ahol szintén fantasztikus az akusztika, de pont erről van szó, hogy összekeverednek az akkordok, és ez már nagyon zavaró.
5: És azt gondolom, hogy ez nem minden mű esetében működik. Elhangzott itt például egy igen virtuóz Vivaldi ária, Kolozsi Balázs énekelt, Vihula Mihajló gitározott, és Varga Krisztina játszott billentyűs szólamot. Ennek a virtuóz áriának a koloratúr futamai egész egyszerűen nem érvényesülnek, tulajdonképpen teljesen elvesznek a visszhangban. Ugyanez volt a helyzet azzal a Palestrina kórusművel, amelynek a szövege Surge propria amica mea, ami ugye kelj fel, siess, ezt jelenti a surge, vagy olaszosan ejtve surge szó, és ezt gyönyörűen aláfesti és illusztrálja a sok virtuóz futam, amelyet a szólamok egymásnak adogatnak. Sajnos ezek a futamok is közel érthetetlenné váltak. Viszont, ami valóban kiválóan működik ebben az akusztikában, az meglepő módon az egyszerűség. Gondolok itt például a koncertet nyitó hagyományos ciszterci Salve Regina Gregoriánra, amelyet a kórus férfi tagjai adtak elő, valamint Kodály Zoltán esti dalára, amely a kórusok kedvelt záró, illetve ráadás száma, és amelynek a hosszan kitartott, statikus akkordjai fölött lebegő egyszerű dallam gyönyörűen érvényesül ebben az akusztikában.
4: Menjünk tovább, Haydn az énekesnő, illetve Handel bibliai tárgyú oratóriuma került sorra 20-án.
5: Haydnt elsősorban nem operaszerzőként ismerjük és szeretjük, de azért szórakoztató színfolt volt ez a darab. Színház a színházban tulajdonképpen, ez egy frivol szatíra egy szopránról, aki igyekszik a lehető legtöbb bőrt lehúzni a különböző udvarlókról, mindenféle ajándékokat ügyeskedik ki, ez persze egymásba botló udvarlókhoz és mindenféle járulékos kalamajkához vezet. 4 énekes láttunk a színpadon, Ducanóra alakította magát az énekesnőt, Apollónia az ő színházi mamája Bakos Kornélia volt, valamint fellépett még Biri Gergely Don Ettore szerepében, és Megyesi Zoltán, mint Don Pelágio az énekmester. Mindannyian hozták a maguk kedves, vidám karakterét, ugyanakkor a játékukban, noha ez nem volt szenírozott előadás, mégis voltak valami fajta éppen csak, hogy érzékeltetett színpadi mozgások, a játékokban sokszor éreztem egyfajta ilyen kedves kikacsintást, mintha azt mondanák, hogy ez nem én vagyok, csak eljátszom. Ez alól egyedül Megyesi Zoltán jelentett kivételt, aki átélésével és kidolgozott szólamával valami fajta szatírán túli magas minőséget csempészette be a darabba, tulajdonképpen elhittük neki, hogy szerelmes Gasparinába.
4: Handel oratórium.
5: Handel bibliai tárgyú oratóriumaiból énekelt részleteket a szombatesti hangversenyen Balog Eszter és Neubauer Lóránt, és ez a hangverseny vitathatatlanul a fesztivál csúcspontját képezte. A Szavária barokk zenekar kísérte őket, és miközben hallgattam, azon járt az eszem, hogy mennyire különböző jó altok vannak, és mennyire különböző jó és szép althangokat hallhatunk, hiszen Bakos Kornélia és Balog Eszter két egészen különböző karaktert képvisel. Amíg Bakos Kornélia hangjában mindig ott van egyfajta játékosság, rengeteg szín, addig Balog Eszter kulturált és elegáns, homogén éneketnikát képvisel, intelligensen és muzikálisan formálja a szólamát, és azt hiszem, hogy ezen az estén Balog Eszter a tudása legjobbját nyújtotta. Ugyanez mondható el Neubauer Lórántról is, valamint a Szavária barokk zenekar művészeiről kifejezetten szeretnék kitérni a fúvósokra, akik szólamanyagukat a közönség legnagyobb tetszésére rendkívüli virtuózitással és látható élvezettel adták elő. Ez egy okosan felépített műsor volt, koloratúr áriára koloratúr ária felelt, amelyet a közönség kitörő ovációval és álló vastapssal jutalmazott.
4: És még egy koncertről egy mondat.
5: Az utolsó hangverseny, amelyen ott voltam, Benedetto Marcello Dávid Zsoltárait tűzte műsorára. Ezek kantátaszerű művek, amelyek rövid tételek egymás utánjából épülnek fel, szinte Zsoltár versenként következik egy-egy új tétel, egyik recitatívó, másik inkább ariózó jellegű, és ezekből áll össze a mű egész folyama. Ezen a hangversenyen ismét hallhattuk Duca Nórát, aki ez alkalommal többet tudott megmutatni kellemes szoprán hangjából, mint a Haydn operában. A második Dávid Zsoltárt pedig három férfi énekes adta elő, Bárány Péter kontratenor, Kéringer László tenor és Jekl László basszus. A három énekes három egészen különböző színt képviselt. A kontratenor egyedi eltéveszthetetlen színe mellett Kéringer László muzikális, fényes tenorja könnyen nyílt felfelé és a magasságokban is puhán, fényesen szólt. Jekl László basszusa pedig a mélységeknél sem nehezedett el, hanem megtartotta könnyedségét valahogy úgy, mint egy muzikális cselló.
4: Ritkán hallunk Salamone Rossi zenét, említetted is, következzék most a Sonata Prima egy régebbi felvételen.

0: Június 16. Kamarazene nagyteremre. A mikrofonnál Hózsa Zsófia.
1: Végigolvasva a fellépők nevein, hazánk legkiválóbb szólistái, kamarazenészei léptek fel ezen az estén, illetve pontosabban egy csapat a legkiválóbbak közül. És aki kicsit jobban belelát zenei életünk kulisszái mögé, abban talán felötlött, hogy ezeket az élvonalbeli művészeket valamilyen módon összefűzi egy név. Aki pedig nem tudta, nem jutott eszébe, azelőtt Batta András, az est házigazdája leplezte rá a koncert elején, hogy gyakorlatilag egy nagy születésnapi ajándék tanúi részesei lehettünk mind, mégpedig Körner Tamás, a magyar zenei élet meghatározó alakja, és a fellépő művészek menedzsere 80. születésnapja alkalmából. Az első részben ezért a műsort az elhangzó darabok között kis beszélgetések tarkították a házigazda és az ünnepelt között, sok érdekes és tanulságos történettel megörvendeztetve minket. Természetesen ez is sokat hozzáadott a koncert felszabadult és pozitív légköréhez, de ami számunkra a lényeg, hogy minden elhangzó műsorszám esetén igazi örömzenélésben lehetett részünk, maga egyszerre ünnepi és egyszerre nagyon természetes és közvetlen hangulatában. És akkor, hogy melyek voltak ezek a műsorszámok, és mindenek előtt kik voltak a szóban forgó művészek. Az első részt két Beethoven szonáta keretezte, először az Esz-dur hegedű zongora szonáta hangzott el egy korai darab Baráti Kristóf és Magyar Valentin előadásában, a rész végén pedig egy kései mű, a D-dur cselló zongora szonáta Várdai István és szintén Magyar Valentin előadásában. Ez a két Beethoven szonáta két dvorzsák szláv táncot fogott közre, amelyeket Simon Izabella és Várjon Dénes előadásában hallhattunk. A második részt pedig Mendelssohn D-moll versenyműve adta hegedűre és zongorára Giovanni Guzzo és Várjon Dénes szólójával és a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Hát menjünk sorba. Nagyon érdekes volt az első részben, hogy ugye a sorozat címe, amelynek része volt ez a hangverseny, kamarazene nagyteremre, és hogy minden páros milyen más fogásokkal alkalmazta a kamarazenét nagyteremre. Baráti Kristófék egészen finom és elegáns szalon hangulatot hoztak. A játékosságon, a szellemességen volt a fókusz az ő előadásukba, tele volt ez a szonáta humorral, váratlan fordulatokkal, váratlan dinamikai megmozdulásokkal. Nagyon elevenül és spontánul hangzott ez a szonáta az ő előadásukban, és a második tételt is kiemelném külön, egy gyönyörű, révedő, rubátó második tételt hallottunk fantasztikusan éneklő hegedű hanggal. Ennek a zenei párbeszédnek kétségkívül Baráti Kristóf volt a fő szószólója, Magyar Valentin pedig csak is a legnagyobbakra jellemző rugalmassággal követte le Baráti minden rezdülését, miközben egyébként a zongora szólam se veszítette el egy pillanatra sem az önálló karakterét. Simon Izabella és Várjon Dénes két egészen eltérő karakterű dvorzsák szláv táncot hozott. Ugye ezek természetesen a zenekari verziókban élnek inkább a fülünkben, hiszen jóval gyakrabban játsszák őket koncerteken ebben a formában, de a négykezes verziók az eredetiek. Az első darabban, ami talán a legnépszerűbb a sorozatból, a Dumkában, mind a tempóválasztásokban, mind a általában a hangszer megszólaltatásában, a formálásban ezt a szimfonikus zenekari igényt éreztem, ugyanakkor nem veszítette el a darab az intimitását, gyönyörű, nosztalgikus, melankolikus szakaszok szólaltak meg, aztán hirtelen izzottak fel a táncos epizódok, nagyon friss és inspiráló előadás volt, és utána pedig egy egészen más hangulatú szlávtánc következett, a Szószecká, ami egy lassú cseh páros tánc, a keringőhöz szokták hasonlítani, pedig hát népi táncról lévén szó, egy jóval földközelibb stílusú. Simon Izabella és Várjon Dénes kezei alatt viszont valóban keringővé nemesedett ez a zene, nagyon intim, finom és elegáns módon, és bámulatos színgazdagsággal. Várdai István és Magyar Valentin egy nagyobb volumenű kései szonátával zárta az első részt. Várdai vonós hangjának a színe egészen mély és öblös, nagyon tartalmas, szinte megrendítő volt, ami egy nagy formátumú romantikus hangzás felé vitte a darabot. Ugyanakkor annyira finom eleganciával formálták az egészet, és ez főleg Magyar Valentin oldalán igaz, hogy gyakorlatilag az egész előadás penge élen táncolt a nagy romantika és a klasszikus elegancia között, és ez egy fantasztikusan kiegyensúlyozott, nagyon jó előadást eredményezett. A szélső tételekben szimfonikus karakter, végtelen energia, hatalmas kontrasztok, rendkívül sűrű motivikus munka volt hallható, egészen csodálatos volt ez a motivikus labda adogatás a két szólam között, amit ők megvalósítottak. A lassú tételben pedig a Beethoven kései művekre jellemző meditatív, szinte időtlen atmoszféra szólalt meg. És persze meg kell említeni a zárófúgát, ami mindig egy kérdéses és emblematikus része ennek a darabnak, hogy nem válik-e túl sűrűvé a textúra, ami a már említett vonós hangzás mellett könnyen megtörténhet, de ahogyan már említettem, ez a nagyon ügyes egyensúlyozás a drámai és a világos megszólalás között egy csodálatos zárófugát eredményezett. És ismét ki kell emelni, amit már korábban mondtam Magyar Valentinról, hogy micsoda elképesztő érzékenységgel reagál a partnereire. Várdai Istvánnal való játéka esetén ez elsősorban a frazeáláson volt érzékelhető, és abban, hogy nem csak a partnerhez idomuló, hanem éppen, hogy azt erős kontrasztokkal kiegészítő, kiegyensúlyozó játéka, az mennyire fantasztikus. És végül a Mendelssohn versenymű a második részben, ugye a D-moll versenymű hegedű és zongorára. Ugye mindig kérdés ennek a darabnak az esetén, hogy ez valóban versenymű vagy kamarazene. Ennek az előadásnak az esetén ezt nem kellett eldönteni, talán az előadók se döntötték el, de éppen ezért volt fantasztikus, hiszen a szólisták párbeszéde, együttműködése, sőt egymást inspiráló működése, az, ahogyan a zenekar mindezt megtámogatta, az, hogy a virtuózitás nem öncélú bravúrként, hanem felszabadult játékosságként hatott, az inkább azt mondatja velünk, hogy ez egy kamarazenei előadás volt. Ugyanakkor a fantasztikus nagytermi, nagyzenekari megszólalás és az elképesztő virtuózitás, amivel megszólalt a darab, az inkább azt mondatja, hogy ez egy versenymű megszólalása volt. Giovanni Guzzo fantasztikus éneklő hanggal, nagyon elegáns, nagyon finom frazeállással játszott, Várjon Dénes pedig, hát nincsenek rá szavak, hogy ezeket a hihetetlenül gyors futamokat, hihetetlenül díszített szólamot mennyire világosan, érthetően, gyöngyözően tudja játszani. És a Liszt Ferenc kamarazenekarról is mindenképp szólni kell, fantasztikus formában van a zenekar, ami mindig egy fontos igény, hogy a szólamok úgy szólaljanak meg egy zenekarban, mintha egyetlen ember játszana, az itt maradéktalanul teljesült, hangszínben is, játékmódban is, frazeállásban is csodálatosan alkalmazkodtak a két szólistához, és mindeközben azt lehetett érezni, hogy örömmel teszik ezt, és tényleg a művészetre koncentrálva.

0: Fő témánk Ring. Bóka Gábor az egész Ringet megnézte, nézői teljesítmény is. Hát ugye nem tudunk itt beszélni mind a négy darabról. Emelj ki néhány mozzanatot, már csak azért is, mert gondolom, ugye a rendezésben túl sok újdonságot nem tapasztalhattál, de ha igen, akkor mondd el.
1: Kezdjük talán azzal, hogy mi volt a legfőbb vonzereje és egyben az a tényezője ennek az előadássorozatnak, ami kicsit számvetésre is késztette azokat, akik 2007 óta követik nyomon ennek a Ring produkciónak a sorsát. Nos, hónapokkal ezelőtt nyilvánosságra került, hogy Fischer Ádám utoljára vezényli a Ringet, úgy általában is, de a Wagner napokon pedig egészen biztosan. Na most ugye a Wagner napokat lényegében az ő személyéhez szoktuk kötni. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok embernek az együttműködése kell ahhoz, hogy ez az eseménysorozat már 20. éve töretlenül létezik, de hát a megálmodója, a művészeti vezetője, és hát talán mondhatjuk, hogy a kiváló énekesek mellett a legfőbb vonzereje a közönség számára, az mindenképpen az ő személye, így hát ha az ő személyes művészi élet történetében fontos műtől megválik, annak biztos, hogy súlya és jelentősége van. Nos, 2007 óta nézzük ezeket az előadásokat, akkor a Rajna kincse és a Valkür került színre, a következő évben viszont a másik két darabnak a bemutatója után már volt teljes Ring, és a mostani két ciklussal együtt összesen 17-szer adták elő teljes formában, vagy fogják előadni, hiszen ugye adásunk napján kezdődik a második, egyben az utolsó ciklus az idei kettőből.
0: És én is megnézek még egy párat ebből.
1: Azon gondolkodtam, vagy azt számolgattam, nem tudom pontosan megmondani, hogy a 17-ből hányszor láttam, de ez biztos, hogy több mint 10-szer. Voltak évek, amikor nem tudtam az egészet megnézni egyéb elfoglaltság miatt, ugye az érettségi szezon is ilyenkor van, de azért majdnem minden évben láttam belőle valamennyit, és többnyire inkább az egészet. Érdekes ívet járt be ez a produkció. Kezdettől fogva le voltunk nyűgözve Fischer Ádámtól, a zenekartól, a általában nagyszerű szólistáktól. Kezdettől fogva sokat vitattuk a rendezést, annak láttuk erényeit és láttuk hibáit. Ha az én személyes benyomásomat kell elmondanom, hiszen a rendezés volt az, amire elsőként rákérdeztél, nekem ennek a jelentősége egyre inkább háttérbe szorult. Ez nem azt jelenti, hogy ne tudnám értékelni azt az újfajta megközelítésmódot, előadásmódot, amit alapvetően szintén Fischer Ádám talált ki, de ugye Hartmut Schörkofer a rendező volt az, aki kivitelezett ennek a produkciónak az esetében, hiszen nem csak rendező, hanem látványtervezője is ennek a produkciónak.
0: Itt tegyük azért hozzá, hogy a körülményekhez nagyon kellett alkalmazkodni.
1: Így van.
0: Mármint a színpadi körülményekhez.
1: Így van. Viszont az a benyomásom alakult ki, hogy ez a fajta rendezés egyszer nagyon érdekes, néhányszor figyelemfelkeltő, viszont 10x-szer már valószínűleg csak azt a funkciót teljesíti, hogy megfelelő keretet biztosít az előadáshoz, de igazán plusz jelentést nem ad hozzá, míg ugye a hagyományos rendezői színházban gondolkodó előadásoknál valószínűleg a sokadik újranézéskor is találunk új dolgokat. Én nagyon sokszor kaptam magam azon, hogy teljesen ki tudtam kapcsolni a színpadi látványt, ez nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy rossz, ezt most csak úgy tényként közlöm, de azzal biztos, hogy nincsen ellentmondásban, ami ennek a fesztiválnak tulajdonképpen az eredeti célkitűzése volt, hogy a rendezői színháztól valamilyen módon elszakadva újfajta előadói utakat keressenek. És ez ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy megvalósult. Más kérdés persze, hogy ezt hogyan értékeljük. Volt egy

0: Egyébként egy ráncfelvarrása ennek a rendezésnek valamikor nagyjából 10 évvel ezelőtt, nem emlékszem a pontos dátumra, tehát nem teljesen ugyanazokat a vetítéseket látjuk, mint 2007-2008-ban és utána még sok éven keresztül, de ezek nagyon apró variálások, nagyon apró eltérések, mert lényegében az illusztrativitás, illetve az, hogy asszociálnunk kell a látványból különböző gondolatokra, ez nem nagyon maradt meg. A színpadi cselekvések pedig mindig nagyon erősen fügtek az éppen aktuálisan színre lépő énekesektől, tehát egyáltalán nem ugyanúgy játszotta mondjuk Siegfriedet, mondjuk Christian Franz, meg mondjuk Stephen Gould, az azóta elhunyt kiváló énekes, hogy csak két nagyon nagy nevet mondjak a múlt énekesei közül. Bizonyos jelenetekben köze nem volt egymáshoz az alakításoknak, ami egyébként megint csak célkitűzése volt valamikor a fesztiválnak, hogy nagyobb teret engedni az énekesek saját egyéniségéből fakadó alakításoknak a nagyon erőteljesen centiméterrel beszabályozott alakítások helyett.
1: Hát akkor most emelj ki néhány énekest, erre talán még van időnk.
0: Darabonként emelnék ki néhányat, bár rögtön az első, Tomáš Konyecsnyit két darabban is láthattuk, Wotan volt a Rajna kincsében és a Valkürben. Azért is emelem őt ki először, mert ő volt a jelenlegi közreműködők közül, ha jól tudom, az egyetlen, aki 2007-ben is énekelt, akkor a Valkürnek a Wotanját énekelte. Korábban hallottuk ott a Siegfriedben, és szerintem, mintha a Rajna kincse Wotanjaként még nem hallhattuk volna, tehát még egy ilyen debütálásra is sor került. Amellett, hogy én mélységesen tisztelem az ő művészetét, és személy szerint szeretem is, és azt az ős erőt és egyben intellektuális megközelítést, ami mind a kettő jellemzi az ő művészetét, nagyon tudom csodálni, mert ez a kettő inkább ellent szokott mondani egymásnak. Ezzel együtt is meg kell jegyeznem, hogy a Rajna kincsében még kicsit, a Valkürben már nagyon véltem hallani, hogy azért nem volt a legtökéletesebb hangi formában ezen a két estén. A Valkürben többször volt az a benyomásom, hogy csak forte vagy fortissimo hangerőtartományban tudta teljesen kontrollálni a hangját, más hangerőtartományokban nem igazán, és akkor ott becsúsztak mondjuk esetleg intonációs pontatlanságok, vagy akár elcsukló hanguk is. Ez a technikai oldala a dolognak, az érzelmi oldala viszont az, hogy az egész ciklusnak valószínűleg az egyik legnagyobb sikert aratott jelenete az a Wotan búcsúja és a tűzvarázs volt, nem csak azért, mert ez eleve népszerű, hanem azért, mert annyira magával ragadó és átélhető színészi alakítás egészítette ki az egyébként alapvetően megalapozott és jó, még ha nem is tökéletes vokális produkciót, hogy ez rögtön álló tapsra ragadta a közönséget. Norbert Ernst volt Lóge a Rajna kincsében. Hallottuk már őt több darabban, de ilyen nagyságrendű szerepben nem, és azt hiszem, hogy ez volt az első alkalom, hogy Lógét nem Christian Franz alakította, és hát ezzel a nagy árnyékkal kellett neki megküzdenie, és azt gondolom, hogy ez elég jól sikerült is neki, mert ez egy minden szempontból eminens, ha nem is annyira átütő erejű Lóge volt. Alberich Johann Schmeckenbecher volt mind a három darabban, amiben a karakter színpadra került, de hát nyilván ezek közül a Rajna kincse a legfontosabb. Egyébként talán itt még egy kicsit halványabb volt vokálisan, a másik kettőben sokkal meggyőzőbb volt, úgyhogy egy nagyon szuggesztív, erejű hang és színpadi jelenlét az övé, abszolút jól illik ehhez a darabhoz. Szintén nagyon fontos még kiemelni Sök Katalát a két Frikka szerepében, azt gondolom, hogy a hangi megfelelésnek egy olyan iskola példája ebben a szerepben, amit hát ugye a hazai énekesek és Wagner viszonylatában azért ritkán tapasztalunk, illetve Erdát a Rajna kincsében és a Siegfriedben pedig Gál Erika énekelte, hasonlóan nagyon jó színvonalon, az ő esetében talán a német kiejtést jegyezhetjük meg, hogy ez egy kicsit felületesebb. Elmondtam már, de még egyszer elmondom, mert ez különlegesik, hogy ők ketten ezt a két szerepet az operaházi produkcióban pont fordítva alakítják, amiért ugye a Wagner iránti affinitásukat is mutatja. A Valkür főszereplői közül mindenképp ki kell emelni ugye Siegmundot, Brian Register megformálásában. Nem emlékszem, hogy hallottam volna őt korábban a Wagner napokon. Nagyon érdekes, inkább lírai, de nagyon erős, vívőerejű hang volt az övé. Az első felvonásban nekem tökéletesen illúziókeltő volt, annak ellenére, hogy a színpadi megjelenése hát mondjuk úgy nagyon régi vágású, éppen az ilyen típusú előadásban ez nem zavaró. Talán már a második felvonás drámai jelenetében egy kicsit kevésnek éreztem a hangot időnként. A két női főszereplő, ugye Sieglinde és Brünnhilde, Magdalena Anna Hoffmann volt itt Sieglinde, Lehengerlően, és ugyanezt tudta teljesíteni, folytatni másnap a Siegfried Brünnhildéjeként. Azt gondolom, hogy egy nagyon koncentrált, minden vokális tekintetben kiegyenlített hang, és egy nagyon tömény szerepformálás volt ez. Elizabeth Stridet sokszor láttuk már, hogy a három Brünnhilde közül éppen a Valkürét kapta, szerintem ez nagyon szerencsés volt, mert éppen ez a gondtalan, kicsit felületes, fiatal lányból egy nagyon érzőszívű emberré váló lény, szóval hogy ezt a folyamatot ő hogyan tudta megmutatni, az azt hiszem, hogy nagyon passzolt az ő művészi alkatához. Azonban a legnagyobb megfelelés, azt gondolom, szerep és énekes között, az Magnus Vigiliusé volt a fiatal Siegfriedként. Sok jó Siegfried alakítást hallottunk már, de olyat, ahol színpadi alkat, alakítás és hang ennyire tökéletesen megfelelt volna ebben a szerepben, most nem emlékszem, hogy ilyet hallottunk volna, és ehhez képest másnap Stefan Finke Siegfriedje az Istenek alkonyában talán egy kicsit visszalépés volt, egy 10%-nyit mondjuk, de mind a három vonatkozásban. Nagyon érdemes megemlíteni Derek Welton Vándorát, azaz harmadik vótányát, mert vokálisan kiegyenlítette produkció volt ezúttal az övé, mint Konyecsnyié az előző estéken, és az Istenek alkonya szereplői közül még feltétlenül említést érdemel, hogy Birger Rade Gunterként jelentőséget tudott tenni ennek a sokszor háttérbe szoruló szerepnek, nem először mondjuk már az ő alakításai kapcsán, hogy egy nagyon jelentős Wagner énekes válhat belőle, Hagenként pedig Albert Pesendorfer volt az, aki, hát hogy mondjam, kommentár nélkül a gonoszt azt teljességében meg tudta testesíteni, és ne feledjük el, hogy Daniela Köhler, egy harmadik Brünnhilde volt ezen az estén az, aki az egész ciklusnak a záró jelenetét prezentálta. Nem biztos, hogy ő volt a legátütőbb Brünnhilde, akit hallhattunk ebben a 19 évben, de az biztos, hogy olyan volt, aki nagyon elmélyülten közelítette meg ezt a szerepet, és hiányosságot nem fedezhettünk fel az alakításában, csak talán láttunk már még jobbat.
1: Egy régebbi felvételt idézünk, ne legyünk igazságtalanok a sok énekessel, szóval ezért választottam egy olyat, amelyik egy régebbi, Irene Theorin, ő is volt Budapesten, ő énekli az Istenek alkonya záró jelenetét, Fischer Ádám vezénnyel.

0: Június 17. Margit-szigeti szabadtéri színpad, László Ferenc ül mellettem, Orff művek hangzottak el. Carmina Burana mindenki ismeri, mindenki szereti. Katori Carmina nagyon kevesen ismerik szerintem. Én úgy gondolom, hogy majdnem, hogy jobb, mint a Carmina Burana. Hát mindenek előtt a hangszerelése borzasztó érdekes, bár igaz, hogy egy kicsit Stravinsky-tól lopta el, hogy négy zongora ütők, és hát az énekesek hozzá. De az egész nagyon izgalmas, és talán Orffabb Orff, mint a Carmina Burana, de hát majd elmondod, hogy egyetértesz-e vagy nem.
1: Ugye ez nehéz megítélni, hiszen mindannyian a tagadhatatlanul az Orff ismeretünket a Carmina Burana felől szerezzük meg, és hát ezt halljuk majdnem mindig. És hogyha már említetted, hogy van egyfajta ismertségkülönbség a két mű között, akkor hát az Budapesten egészen nagy különbség, mert hogy az Operaház például hogy az elmúlt években legalább 70 alkalommal előadta a Carmina Buránát, úgyhogy azt gondolhatjuk, hogy Carmina Buránából van egyfajta terítettség Budapesten. Ehhez képest a Catoli Carmina az éppenséggel 11 évvel ezelőtt a Margit-szigeten hangzott el utolsó alkalommal, legutóbb Hollerung Gábor vezényletében, amikor egyébként természetesen a Carmina Burana is műsoron volt, akkor éppen balett változatban. Szóval, hogy van egy nagy ismertségbeli különbség, és ha már említetted, hogy a hangszerelésben mennyire izgalmas az, ahogy a 1943-as Catoli Carmina kvázi ütőhangszeres formában, ahol még a zongora is perkusszív szerepben jelenik meg, elmondható, hogy egyébként tudhatólag a Carmina Buránának is készült egy ilyen verziója, úgyhogy nem lett volna teljességgel érdektelen, hogyha mind a két művet így halljuk, de nem, az történt, hogy hallottuk a Catoli Carminát, ezt a felfedezés értékű, és hát nyilvánvalóan a Catullus leszbia szerelmet feldolgozó történetet, és aztán pedig hallhattuk a klasszikus kiszerelését a Carmina Buránának, de ezzel együtt is azt éreztem, hogy miközben a közönség döntő többsége félreismerhetetlenül a Carmina Burana kedvéért látogatott el a Margit-szigetre, azért sokan felfedeztük ezt az elsőt, ezt a Catoli Carminát, már csak azért is, mert hogy egyébként menthetetlenül sok olyasfajta mozzanatra is ráismerhettünk benne, amivel Orff a Carmina Buránában is megpróbálkozott. Rögtön ugye az Eis Iona kezdetű ugye nyitó kórus, az menthetetlenül eszünkbe juttatja az Ó Fortunát, miközben másfelé halad a dallam, másfelé halad az egész szerkezet, de mégis azt érezhetjük, hogy azért Orffnak rendszerint ugyanarra a strófra járt az esze. Az Ó Fortuna menthetetlenül nagy slágerré vált, ezzel szemben ez az Eis Iona most egészen friss módon hathatott ránk.
0: Az érdekessége ennek a Catoli Carminának van egy ilyen keret története, ahol a hangszerek is szerepelnek, és magát a Catullus leszbia történetet, az kórus mondja el, illetve szólisták, iszonyú nehéz ez a kórus szerintem.
1: Igen, ráadásul ugye az öregeknek is jut benne szerep, akik ugye ironikusan vagy gúnyosan kommentálják meg a fiataloknak, akik érthető okokból a szerelmet megerősítőleg, elfogadólag szólnak, és az is egy nagy feladat, hogy ez a kerettörténet mondjuk így megjelenjen, ami koncertszerű formában sajnos nem igazán tud megvalósulni, mert hogy ezúttal is koncertszerűen került a közönség elő Orffnak ez a két műve, úgyhogy természetesen azért kor és hangulat festő jelleggel egyfajta vetített képes kíséret is jelen volt. Ha már említetted, hogy a kórusra milyen nagy feladat hárult, akkor elmondanám, hogy számomra az esnek a nagy főszereplője az az Elte Bartók Béla énekkara volt, amely remekül állt helyt ebben az ismeretlen Orff műben, és aztán ugyancsak remekül teljesített az ismerős Orff műben. És itt nem csak arról van szó, hogy ez a többféle életkort átfogó kórus, mert hogy fiatalok és idősek egyaránt énekelnek a Bartók énekkarban, tehát hogy ők jól tudják a művet, hanem hogy láthatólag, és ez egy nagy élmény volt, a fiatal közreműködőknek egy tekintélyes hányada mintegy főszereplőként élte át ezt az előadást, valósággal ragadós lelkesedéssel énekelték a maguk szólamát, minthogyha 10-15-en a kórusból folyamatosan főszereplőnek érezték volna magukat, ami tegyük fel, hogy opera színpadon problémát jelentett volna, de itt a Margit-szigeten kifejezetten nagy élményt kínált számunkra. A másik együttes az az egyetemi koncertzenekar volt, amely ugyancsak nem egy állandó együttes, és különösen nem egy professzionális együttes, de ezzel együtt is ugyancsak jól helytált, és különösen a Catoli Carminában azt érezhettük, hogy nagyon jól áll nekik ez a perkusszív megszólalás. Kovács László volt az est karmestere, és vele kapcsolatban sokszor megfigyelhettük már, hogy milyen remek érzéke van a feszesség, a ritmikus megszólalás iránt, és ez itt egészen nagy érdemmé vált, hiszen olyan módon tudta elénk terelni ezt a kevésbé ismerős és a nagyon ismerős Orff művet, hogy mindvégig azt érezhettük, hogy feszes ritmusokkal dolgozunk, egy pillanatig sem vált lötyögősi a dolog, ami éppenséggel a Catulli Carminában végzetesé is válhatott volna. És természetesen volt három szólista is a koncerten, Miklósa Erika, Ningtuk Huanglong és Fülep Máté személyében, mely hármasból én a két férfiút emelném ki. Annál is inkább, mert ők az operában általában nem főszereplői kvalitásaikkal, főszereplői léptékben szoktak megjelenni, miközben itt nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a koncertszerű megszólaltatásban mind a ketten egészen remek készségekkel rendelkeznek. Ningtuk Huanglong például nem egyszerűen csak remekül helytált, mint Catullus, mint kifakadó, mint fölhorgadó és egészen magas fekvésű szólamot teljesítő Catullus, hanem azt a Carmina Burana beli részletet is remekül teljesítette, amelyben majdnem mindenkinek bele szokott törni a bicskája, ugye az Olimlacus Colueramot, a hattyúnak azt a bizonyos egészen-egészen extrém falzettes szólamát. És ezt érezhettük Fülep Mátéval kapcsolatban is, akinek baritonja ebben az esetben a Dies Noxet Omnia részében, a Carmina Buránában, amely a legtöbb baritont nagy próba elé állítja, hiszen itt is nagyon magas fekvést kell énekelni, egészen remekül teljesítette, miközben egyébként a közép fekvésében is kifejezetten diadalmasnak tűnt Fülep Máténak, ennek a fiatal és tehetséges baritonnak a hangja.
0: Szabadtéri zenéről természetesen nincs felvételünk, hát a Carmina Buránából egy régebbi felvételen idézzünk fel egy részletet.

0: Anima napok, ommázsa róla János, ez volt az alcíme egy koncertnek. Kovács Ilona számol be az eseményről.
1: A kamarazene a figyelem művészete. Olvasható az Anima Muzici kamarazenekar Ars Poetikájaként. Alig ha lehetett volna találóbb mottót választani. Az Óbudai Társaskörben június 19-e és 21-e között első alkalommal megrendezett Anima napok nem csak a kamarazene lényegét, az egymásra figyelés művészetét mutatta fel, hanem a zenészek és hallgatók közötti párbeszéd ünnepévé is vált. A fesztivál időpontja nem volt véletlen. Az együttes 2010. június 20-án adta bemutatkozó hangversenyét, így ez a nap immár 16 éve az Anima Muzici születésnapja és egyben évadzáró koncertjének hagyományos időpontja. Az évforduló alkalmából életre hívott háromnapos rendezvénysorozat középpontjában az Omázsa Rolla János hangverseny állt, amely a legendás hegedűművész és kamarazene pedagógus emléke előtt tisztelgett. A hangversenyt Haydn D-dur szimfóniája nyitotta, az, amelyet a Hoboken jegyzék a mester első szimfóniájaként tart számon. A zenetudomány mai állása szerint azonban korántsem biztos, hogy valóban ez lenne a szerző legelső ilyen alkotása. Annyi azonban bizonyos, hogy a mű a legkorábbi szimfóniák közé tartozik, és már előrevetíti azt a gazdag zenei fantáziát és formai leleményt, amely Haydn későbbi szimfonikus életművének egyik fő sajátossága lett. A szélsőtételekben a muzsikusok energikus lendülettel szólaltatták meg a váratlan fordulatokkal, meghökkentő dinamikai és harmóniai váltásokkal teli zenét. Az első tétel fokozatosan építkező crescendója szinte tankönyvszerű tisztasággal idézte meg a Mannheimi iskola híres zenekari effektusait. A vonós zenekar és az első fél időben a zenekarhoz csatlakozó fúvósok, a kürtök és az oboák nagy pontossággal és fegyelmezetten valósították meg ezeket a hatásokat. Mindezzel természetes kontrasztot alkotott a lassú középtétel megszólaltatása. Az Anima Muzici itt a hangzás bensőségesebb oldalát mutatta meg. A finoman árnyalt dinamika és a táncos lüktetésből fakadó könnyedség olyan meditatív légkört teremtett, amelyben a zene egyszerűsége és őszintesége került előtérbe. A második műsorszámban maradtunk D-durban. Mozart 218-as köhő jegyzékszámú hegedű versenyének szólistájaként egy fiatal finn hegedűs Otto Antikainen lépett színpadra, aki jelenleg a Helsinki Sibelius Akadémia hallgatója. Játéka kezdetben kissé visszafogottnak tűnt, ugyanakkor már ekkor érzékelhető volt a frázisok és karakterek átgondolt formálása. Különösen meggyőzően ragadta meg az első tétel határozott, helyenként már-már indulószerű vonásait. Ahogy haladt előre a mű, a szólista fokozatosan oldottabbá vált, és egyre természetesebb kapcsolatot alakított ki a zenekarral. A lassú tételben mutatkozott meg muzikalitásának legszebb oldala. Szélesen ívelő dallamformálása, telt és nemes hangszíne, valamint kifinomult stiláris érzéke emlékezetes pillanatokat eredményezett. Nem véletlen, hogy a 2023-as Mosonmagyaróvári Flesz Károly nemzetközi hegedűversenyen éppen Mozart játékáért részesült külön díjban. A fináléban magától értődően bontakozott ki a tétel, játékos ívődése, bájos humora és derűs eleganciája. Az Anima Muzici érzékeny partnerként támogatta a szólistát, a zenekari kíséret végig figyelmes és inspiráló maradt. A közönség nagy tapsal jutalmazta a produkciót, amit Antikainen Bach C-dur szólószonátájának lárgó tételével köszönt meg. Az elmélyült, letisztult interpretáció méltó lezárása volt a koncert első felének. A szünet után Mendelssohn Opus 13-as A-moll vonós négyesének vonós zenekari átirata következett, mely több szempontból is találónak bizonyult. Mendelssohn mindössze 18 éves volt a mű komponálásakor, vagyis alig egy évvel fiatalabb, mint Mozart a koncerten hallott hegedűverseny megírásakor. Ennél is fontosabb azonban, hogy Mendelssohn egyik legnagyobb példaképe éppen Mozart volt, miközben művén Beethoven késői kvartettjeinek hatása is világosan érződik. A kompozíció különlegessége, hogy tételeit egy háromhangos motívum fogja össze, amely Mendelssohn néhány hónappal korábban komponált Ist es wahr? Igaz-e? Című dalából származik. Ez a kérdő hangsúlyú zenei gondolat végigkíséri a négy tételt, majd a mű végén eredeti alakjában tér vissza. A megszólaltatás nagy erénye a gondos technikai kidolgozottság volt. A hangzás egyszerre maradt áttetsző és erőteljes, a szólamok közötti egyensúly pedig végig példásnak bizonyult. Különösen a finálé elején lehetett érezni azt az intenzitást, amely Mendelssohn zenei világának egyik legfontosabb sajátossága. Bár a közönség kamarazenekari átiratot hallhatott, a mű számos pontján lehetőség nyílt arra, hogy a művészeti vezető és koncertmester G. Horváth László szólistaként is megmutassa művészi kvalitásait. Játékában a hangszeres virtuózitás természetessége találkozott a lírai érzékenységgel. Mielőtt felhangzott volna a mű, G. Horváth László személyes emléket idézett fel. Róla János egykor kamarazene órán tanította neki ezt a kvartettet. A koncerten a mestere bejegyzéseit őrző kottából játszott, így a személyes kötődés nem csak szavakban, hanem az előadás minden pillanatában jelen volt. Az Omázs a Róla János koncert világossá tette, hogy a kamarazene valóban a figyelem művészete. Figyelem a szerzőre, a műre, a partnerre és a közönségre. A kamarazenekar születésnapján pedig mi mást is kívánhatnék. Még sok ilyen szép napot, Anima Muzicae!

0: Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A szimfonikus muzsika után Teodoro Bau játszik viola da gambán és Andrea Buccarella csembalón. A két régi zene specialista tokiói koncertjén Johann Sebastian Bach és Arcangelo Corelli szonátáit adta elő. Barokk muzsika ma 20 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica sacra. Egyházzene.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Uzsali Bence. Ezen a hétvégén zajlik Veszprémben a Rend Fesztivál, azaz a Református Egyházi Napok Dunántúl. Mai adásunkban ennek előkészületeibe hallgatunk bele. A Református Egyházi Napok Dunántúl műfajában egy fesztivál, ami nyitott minden felekezet, érdeklődő és korosztály felé. Számos kulturális területen, egymás mellett futó programokkal, a három nap alatt közel 100 eseménnyel. A cél elcsendesedni, feltöltődni és szót váltani egymással egy olyan világban, ahol sokfélék vagyunk, de mindannyian az isteni élet forrásától jövünk és oda tartunk. Újdonság, hogy idén nem csak a szombati napon, hanem péntek kora délutántól kezdve vasárnap estig tart a fesztivál. Verese Mese Gyöngyvér elsőként Márkus Mihály Esperest, az esemény szervezőjét kérdezte.
1: Hányadik alkalommal rendezik meg a Rend Fesztivált? Nagyon jó a rövidítése ennek a Református Egyházi Fesztiválnak.
2: Ez a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, amelynek így a rövidítése áthallásos természetesen, nem a szigorra és nem a keménységre akar gondolni, de nagyon találó ez a megfogalmazás, hiszen azt szeretnénk, hogyha az a kapcsolat, amit mi teológiailag az Istennel tartunk, az életünket egy megfelelő irányba, rendbe terelni. És ez a fesztivál most a 11., bár már a 12. lehetne, de 2020-ban az ismert okok miatt az akkori fesztivált el kellett halasztanunk, és nem azt tettük, hogy fél év múlva vagy egy év múlva pótoltuk volna, hanem kimaradt egy, és így most a 11-et ünnepeljük.
1: Nagyon sokszínű ennek a fesztiválnak a programja, az elcsendesedéstől a szórakozásig mindenre van lehetőség. Én most elsősorban a zenei programokra szeretnék kitérni. Azokból is van bőven, van világi zene, de egyházi is. Lesz egy orgona alapkoncert is. Milyen orgonára gyűjtenek?
2: A Veszprémi Egyházmegye néhány évvel ezelőtt létrehozta a Veszprémi Orgona Alapot, nem speciálisan egy orgonára, hanem hogy ezzel a Veszprémi Egyházmegyében felelhető orgonával rendelkező gyülekezeteknek tudjanak segíteni, kinek, mikor éppen, mire van szüksége, és minden alkalmat megragadnak ahhoz, hogy akik ebbe csatlakoztak, kántorok, orgonisták, ha egy-egy alkalom kerül rá, hogy fellépjenek annak az adományaival erre az alapra gyűjtenek. Mivel ez a szervező egyházmegye területén van, természetesen az egyházkerület szervezi, de a Veszprém Egyházmegye ad otthont, ezért gondoltuk, hogy lehetőséget adunk nekik a találkozásra azokkal, akik ott lesznek a fesztiválon, és bár református templom és jól működő orgona nincs a közelben, de az evangélikus testvérek rendelkezésre bocsátották az ő templomukat, ezért a Veszprémi Orgonalap az evangélikus templomban ad koncertet azokkal a művészekkel, akik máshol is megjelennek, hogy ezzel a kántorokat egy kicsit megismerje a közönség, és ha legközelebb találkozik velük, akkor tudják, hogy mi az a cél, az a szándék, ami vezérli őket.
1: Még mielőtt a programra jobban kitérnénk, az ön gyülekezetében milyen orgona van? Szorul-e felújításra?
2: Pápán vagyok lelkipásztor, ez egy másik egyházmegye ugyanbár, de ugyanaz az egyházkerület. Mi templomunkban van egy olyan orgona, ami az 1950-es években készült el, maga a templom is viszonylag fiatal, hiszen 1941-ben szentelték fel, és ez egy, ahogy szokták mondani a kántorok, egy összvérhangszer, azért, mert az egyik manuális, a másik manuális, vagy csúszkaládás, vagy kupládás, elektropneumatikus, erre azt mondták, hogy ezt az orgonát nem nagyon tudják jól felújítani, helyette inkább egy újban kéne gondolkozni. Hát egy új orgonának jelenleg most az ára több milliós, sőt 100 milliós nagyságrendű. Jelenleg ezek a források nem állnak a rendelkezésünkre, de örülünk annak, hogy az egyházkerület támogatásával egy komolyabb digitális orgonát tudtunk üzembe helyezni, ami így szolgálja az Isten tiszteletek énekvezetését, vagy akár annak a kántor képzőnek, amely nem sokára, július elején kezdődik 3 hétig itt a gyülekezetünk területén, a kerület szervezésében, és itt is ez az orgona rendelkezésre áll. Azt hiszem, hogy a Veszprém Orgonalap olyan kisebb felújításokban fog tudni segíteni gyülekezetek kisebb orgonáinál, amire szintén nagyon nagy szükség van.
1: Nagyon sokszínű ez a zenei program, hiszen ugyanúgy fellépnek egyházi kórusok is, mint ahogy ismertebb zongoraművészek, elég ha csak Bogányi Gergelyre gondolok, de fellép a Dunántúli Egyházkerület közös kórusa is.
2: A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteiben sok helyen működnek gyülekezeti énekkarok, ezek amatőr kórusok, illetőleg van egy-két olyan kórus, köztük a Cantabile énekegyüttes, amelyik viszont zeneire képzettebb tagokból áll. Az egyházkerület minden olyan évben, amikor nincs ez a fesztivál, igyekszik egy kórus találkozót szervezni, ahol ezek az énekkarok találkoznak, és mondhatom, hogy egymásnak előadják azokat az új műveket, amiket tanultak, és minden ilyen közös találkozónak is része, hogy együtt is énekelnek. A rendfesztivál keretében egy énekes koncertre hívják a közönséget, ami a veszprémi református nagy templomban lesz, akkor a befogadó képessége, hogy egy 100 fő fölötti közös énekkarnak kis helyszínt tudjon adni. Előre elküldték azt a néhány művet, amelyet majd közösen fognak énekelni, illetőleg azon a koncerten a Cantabile énekegyüttes is külön fellép, de a legnagyobb dolog azt gondolom, hogy ez a kórus közösen egy 12 fő zenekarra kiegészítve a rend szombati istentiszteleti liturgiában énekel egy énekszámot, amellyel emelik az istentisztelet fényét, külön kihívást jelentenek, hogy a tévé közvetítéssel készülő istentisztelet kereteit, technikai háttérét tudjuk megszervezni, hogy akár a 12 fős kamarazenekar és a kórus is együtt tudjon szólni, hallják egymást, és olyan zenei élményt adhassanak, ami egy istentisztelethez méltó.
1: Pál Úr Jánost sem kell bemutatni, ugye a Budapest Vasori Református Templom orgonistájaként is működik, nem csak orgonaművészként, a teremtés történet itt is el fog hangzani majd ezen a fesztiválon.
2: Igen, nagyon hálásak vagyunk Pál Úr Jánosnak, ugye ő orgonaművészként van nyilvántartva a mi egyházunkban is, de ez egy különleges koncert lesz, hiszen zongorázni fog. A teremtés története egy improvizációs zongora mű, és nagyon-nagyon örülünk, hogy Rajkai Zoltán elvállalta, hogy a szöveg részét egy darab között elhangzik a teremtés története egy-egy része, azt ő fogja a közönség számára megjeleníteni az ő csodálatos színészi képességeivel, és én azt gondolom, hogy ez a kettős, tehát Rajkai Zoltán és Pál Úr Jánosnak ez a különleges előadása a teremtéstől, tehát mindenképpen egy olyan pontja lesz a találkozásunknak, amely remélem, hogy sokan részt fognak majd venni, és átélhetik ezt a csodálatos élményt. Amúgy annak is örülünk, hogy Pál Úr János a délutáni tévés istentiszteleten a kántori szolgálatot az orgonálás vállalja.
1: Említettem azt, hogy nagyon sokszínű zeneileg ez a fesztivál. Azt is látjuk, hogy egyre több olyan kezdeményezés van, egyre több olyan zenekar, amely az egyházi énekeket megpróbálja feldolgozni, egy más stílusban előadni. Így lesz a Cantus Dei zenekarnak egy lemezbemutató koncertje, a református énekek egy picit jazzesen fognak majd elhangzani. Ez egy lelkész vagy egy teológus szemében ma már nem szentségtörés, gondolom.
2: Különös és azért nem, mert számomra az előadók, a zenekar alapítói már nagyon-nagyon régóta közel állnak a szívemhez. A legérdekesebb a számomra, hogy Berkesi Alexel, aki a basszusgitáros ebben a formációban, 2003-ban az első református csillagponton, ami Bodajkon volt, az akkori csillagpont bandet közösen szerveztük. Most pedig testvérével és Nagy Jánossal, illetőleg van még két másik zenész is, akik ezt a csodálatos feldolgozásokat elhozzák. 2 évvel ezelőtt Tatán már hallgattuk őket, de mivel most létrejött ez a lemez összeállítás, úgy gondoltuk, hogy méltó lenne még egyszer ebben az anyagban belehallgatni. Én nekem azt tetszik, hogy nagyon széles a spektrum a feldolgozásoknak. Nagyon sok műfajban dolgoznak, és nem önmagában a zenét vagy a dallamot nézik, hanem a dallam és a szöveg üzenetét hozzák egy olyan keretbe, ami az egyszerű szakrális zenét nem értők számára is közel tudják hozni azt az üzenetet, amit egy-egy egyházi énekünk tartalmaz.
1: Ezeket az énekeket lehet alkalmazni akár ifjúsági és gyerekmunkában is? Közelebb lehet-e hozni a gyerekekhez a református énekeket, például ilyen könnyedebb, világiasabb dallamokon keresztül?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos azt látni, hogy azok a fiatalok gyermekek most felnőnek, milyen zenei anyanyelvet találkoznak. Az én gyerekkoromban ez teljesen más volt, és gondolom, a szüleim fiatal korában is máshogyan működött ez. Ma már sokkal inkább, hadd fogalmazzak így, hogy a popkultúrával és a könnyű zenei műfajokkal találkoznak, és ez lesz az a nyelv, amit először beszélnek. Ha mondhatom, személyesen számomra nagyon sokat jelent Johann Sebastian Bach munkálkodása és az ő zenei csodája, amit létrehozott, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt valaki megértse, a szívéhez közel jusson, azt a zenei nyelvet kell megtanulnia. Ehhez sok-sok munkát kell végezni, de hogy elkezdjük az felemelését, vagy hogy ezt ebben a magaslatokban azt gondolom odaérhessünk, először azon a nyelven kell szólni, ami szimpatikusabb, ami közelebb ához. És akár az, amit a Cantus Dei formáció csinál, vagy a Mésa, akik szintén fellépnek majd, ők ilyen ragtime és egyéb stílusban dolgoznak fel egyházi énekeket, mind azt segíti, hogy elkezdjen az embernek a szíve verni arra a ritmusra, hiszen ezt máshol is hallotta már, ugyanakkor pedig kitáruljon a lelke arra az üzenetre, amit az az adott ének hordoz. És én azt remélem ezekkel az irányokkal, és gondolom, hogy ebbe beletartozhat az az ifjúsági zenél és ifjúsági zenekarok is, amelyek az úgynevezett dicsőítő ének kultúrában vannak jelen, hogy a fiatalokat, akik ezt a nyelvet beszélik, elérhetővé teszi a számukra az ének kultúránkat, és lehet, hogyha legközelebb ugyanazt a szöveget, vagy akár a dallamot egy másfajta stílusban, akár egy orgonával, akár egy gregorián formában hallja, mivel már ismerős lesz a dallam, kinyílik a szíve erre is.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ahogy bármely egyházi fesztivál esetében lenni szokott, nem felekezethez kötött, hogy a református egyház szervezi, még nem jelenti azt, hogy csak is református előadók léphetnek színpadra, éppen ezért a Szent Efrémet is hallhatja az érdeklődő közönség. Bár nem nagyon tudom, hogy nekik vannak-e református énekeik a repertoáron.
2: A tavalyi esztendőben lehetőségem volt a Szent Efrém előtt egy áhítatot tartani a Református Zenei Fesztiválon a Kálvin téren, és engem nagyon megragadott az a csoda, amit utána ebben a nagy megfelelő akusztikájú térben hoztak. És én úgy emlékszem, hogy ha nem is pont református ének, de általam ismert ének biztos, hogy volt. Szerintem biztos, hogy van olyan ének, ami közel áll hozzánk, vagy akár mi vettük át, hiszen a mi énekesünkben is olyan ének, ami katolikus gyökerű, vagy evangélikus gyökerű. Én azt gondolom, hogy ahogyan talán Kodály Zoltán mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és nem tette hozzá, hogy melyik felekezet énekét használja. Számunkra az a fontos, hogy ugyanahhoz az Istenhez szólal meg, például a Szent Efrémnek bármelyik ortodox alapú, akár római katolikus gyökerű éneke, az ugyanúgy fel tud minket emelni oda, ahova ezt a kapcsolódást meg szeretnénk élni. Szó és csend, egy-egy zenei szünet, ami egyszer mondta egy karnak nekem, hogy a szünet a legszebb zene, igen, csak nem szabad elrontani. Tehát, hogy megfelelő helyen legyen ez a szünet, és a lelkünk ott tudjon rezonálni és helyet kapni. Szóval ez biztos, hogy megérhetjük a Szent Efrémmel.
1: Ahogy ön mondta, hogy szó és csend, kapcsolat az Istennel minden egyes programponton keresztül. Nagyon tartalmas napok elé néz a közönség, közösség a vendégeivel együtt.
2: Azt reméljük, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület, amelyik Esztergomtól Barcsig tart, ahonnan több mint 3000 regisztráltak a rendezvényre azért, hogy segítsenek nekünk, hogy tudjunk felkészülni rájuk, mert maga a rendezvény nem regisztrációköteles, az alkalmak ingyenesek, de több mint 3000 oda fognak érkezni a Dunántúli Reformátusok, és találkoznak azzal, reméljük, hasonló nagyságrendű vendéggel, aki akár Veszprémből, akár egy-egy személy miatt, akit a műsorprogramon olvas, megérkezik, és ott azt tapasztalja meg, hogy együtt lehetünk, hogy találkozhatunk egymással, hogy szerethető ez a közösség, érdemes rá figyelni, amit az üzenetként hoz, és ez mindannyiunkat gazdagíthatja.

0: A közös éneklés egyik motorja a Veszprémi Cantabile ének együttes. A folytatásban vezetőjüket Veres Györgyné Petrőc Máriát hallják.
1: Mikor jött létre a Cantabile együttes?
2: A történet kezdete egy olyan terv, hogy kéziratos zenéket különböző könyvtárakból megpróbálunk talpra állítani, hangszeres kísérettel együtt, offertóriumok, misék. Ez volt az első projekt, 12 embert, mert mindössze csak ennyien vagyunk. Énekeltünk több helyen, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Veszprém, Veszprém környéke, Budapest, és aztán Molnár Zoltán, aki foglalkozik ezzel a kutatással, őnek a tanulmányai miatt nem fér bele az idejébe, és mivel én szedtem össze ezeket a régi tanítványokat, kedves énekeseket, úgy gondoltam, hogy nem engedném szét semmiképp ezt a kis társaságot, és tulajdonképpen 4 évvel ezelőtt álltunk bele abba a fajta munkába, ami kötődik az új református énekeskönyv énekeinek a feldolgozásához, nevezetesen olyan énekeknek a többszólamú jegyzését, akár Prédoriustól, akár Schütztől, de ma élő zeneszerzőktől is énekli ez a 12 fős csapat. Tulajdonképpen 4x3 szólam arányban, tehát 3 szoprán, 3 alt, 3 tenor, 3 basszus, és van Fergényből egy evangélikus kántorunk, Pápáról Pálóczi Laci, régi gyerek, kórusos Budapestről, Németh Bálint, aki kántor, Paracki Ágnes, aki Finnországban tanított, Debrecenben végzett, ő segít például a kíséretekben is, de van a kórusban egy lelkipásztor, Hamar László, aki például csellózik, hogyha olyan darabot találunk, a lányom Veres Dorottya bőgőzik, hogyha szükséges. Zsilinszki Tetvilia katolikus kántorként énekel ebben a kórusban. Balatonalmádiból van egy házaspár, akik régi motorosok, ha szabad így fogalmazni az énekkari munkában. Rozgonyi Éva néninél énekeltek Budapesten is több énekkarban. Tehát mindegyikőjüknek van egyfajta kórus múltja, és ezzel a 12 fős kórussal most egy olyan projektbe álltunk bele, hogy a Dadi református lelkész most lassan 1 éve kapta meg a megbízatását Dadon, Váncsodon volt korábban, Felhősi András foglalkozott Bartolomeus Géziusszal, aki 1615 környékén halt meg, és az ő általa írt 4, 5, 6, 8 szólamú kétkórusos műveket is el tudjuk énekelni.
1: Az említett Bartolomeus Géziusz műveiből is elhangzanak majd a Cantabile ének együttestől darabok. Mi lesz még, ami felcsendül?
2: Az őszkari művet úgy választottuk ki, hogy Händel Messiás 4. tételét szánjuk egy lelkész szentelő alkalomra az ősz folyamán, de annak már most itt a főpróbája lesz ezen a délutáni hangversenyen. A másik művet pedig Steinbach József püspök úr kérésére Purcell Jeremiah Clark átdolgozásában hangszerekkel és Dobos László szövegével fogjuk énekelni, trombitával, dicsőítő ének, tehát ez lesz a második összkari mű, ami el is fog hangozni majd a televíziós istentiszteleten, és javasoltam, hogy ez az istentisztelet legyen egy kicsit olyan, hogy a kórus, ez a közel 100-110 fős énekkar, plusz egy 12 fős kis zenekar, játssza ezt a Purcell művet, a hangversenyen a Purcellt is és a Händel messiás tételt is, de van még egy énekeskönyvi énekünk, az Új szívet adj, Lajta László harmonizálásával, Balla Péter gyűjtötte és írta dallamhoz ezt a nagyon szép éneket, és ez úgy fog elhangozni, hogy először mint gyülekezeti ének, orgona kísérettel, Pál János kíséretével, majd pedig 4 szólamban megszólal a 110 főtől, és a 3. verszakában pedig kapcsolódik hozzá a részfúvós együtt.

0: A fesztiválra Veszprémbe látogat a temesvári székhelyű Mésa együttes, azaz Domsi Mercedes és Péntek Attila. Veresemese Gyöngyvér velük is beszélgetett.
1: Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi is legyen az együttesünk neve. Többféle megnevezésünk is volt az elején, úgyhogy arra gondoltunk, hogy hát valami olyat keressünk, amit nehéz elrontani, de könnyű megjegyezni. Meglepően sokáig tartott, de végül is a legkézenfekvőbb megoldás volt a legmegfelelőbb. Ugye a Mésa a keresztneveink kezdőbetűiből és az ész kötőszóból jön, és akkor így Mercedes és Attila ez a mozaik szó.
2: Amikor kialakították ezt a mozaik szót, akkor tudták azt, hogy a Mésat egy bibliai alak is?
1: Meg is kerestük, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozott ez a vezető király, de ez csak egy véletlen, vagy hát nem véletlen egybeesés. Mi ezt szoktuk mondani, hogy bár ott van a Szentírásban a zenekarunk neve, nem abból ihletődtünk, ez tényleg utólag derült ki számunkra is.
3: A név kitalálásában még az volt fontos, amit így szem előtt tartottunk, hogy bár református énekeskönyvi énekekkel kezdtük a Mésát, nem csak ezen a zenei úton haladunk, hanem verseket zenésítünk meg, illetve elkezdtük a saját dalainkat is írni, ezért fontos volt, hogy egy olyan nevet találjunk, ami nem egy zenei stílusra utal, hanem valahogy minket képvisel, bennünket pedig sok minden érdekel, sok zenei stílus, és akkor így egy jó megoldásnak tűnt.
2: Ugyanakkor, hogyha rákeres bárki is az önök meghatározására, a reformátusságuk az első helyen van, az isteni útkeresés, a Krisztus hit mindenféleképp meghatározó, most a Rendfesztiválon Veszprémben is elsősorban a református énekeket fogják előadni. Könnyedebb műfajban dolgozzák fel ezeket az énekeket.
1: Hozzátartozik az eredet történetéhez ezeknek a feldolgozásoknak az, hogy én kántorizáltam, és kántorvizsgám is van, tehát ismerem az énekeskönyvünket, ismerem ezeket az énekeket. Azt láttuk, hogy egyre inkább szakad el a mi generációnk, illetve a következő generációk ezektől az énekektől, számunkra már nem képvisel semmit, nem jelent semmit, és ezt nem gondoljuk az ő hibájuknak. Ez egyszerűen egy olyan jelenség, amin mi megpróbáltunk

0: nekünk időnk már erre, de 2 éve, amikor elkezdtük ebben a formában ezt az egészet, és mi is a lettünk, és arculata lett, akkor azt értettük meg, hogy nekünk most be kell fejezni, amit elkezdtünk, és ebből egy teljes anyagot össze kell rakni. Úgy tűnik, hogy jól értettük, amit értettünk, mert azóta is szeretik az emberek, akik hallgatják, azok azt mondják, hogy sokat ad nekik, hogy teljesen más perspektívából hallgatják az énekeket, a szöveg másfajta megvilágításba kerül, új értelmet nyer ebben a hangzásban, egy-egy szó, egy-egy szófordulat, egy-egy mondat, úgyhogy azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy volt értelme ennek a feldolgozásnak.
1: Egyébként zenélnek? Tehát a mindennapok része a jazz?
0: A zene a mindennapok része, igen, hivatásos zenészek vagyunk. Azt gondolom, hogy nem kizárólag egy stílust kedvelünk, illetve nem is csak egy stílust játszunk. Annyira nem mondanám azt, hogy mi jazz zenészek vagyunk. Azért választottuk ezt a 20. századi formáját a jazznek, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan stílus, illetve olyan stílusok, amik már szinte egy századot túléltek, méltóak arra, hogy ezekkel az énekekkel ötvöződjenek, ezért nem kortárs műfajban dolgoztuk fel, bár azt gondolom, hogy ezzel sem lenne probléma, tehát ott is lehet nagyon jó. Mi egyszerűen azt éreztük, hogy 2 klasszikust összetársítani talán jól működhet.
1: Attila említette azt, hogy korábban kántorizált, akkor ma már nem.
0: Most jelenleg nem. Néha beugró kántor vagyok. Itt Temesváron a belvárosi református gyülekezetben szoktam néha szolgálni, hogyha éppen itthon vagyunk, de azért is nem kántorizálok, mert a hétvégéink többnyire a mésáról szólnak. Jelenleg mindenképpen azt érezzük, hogy az Isten minket így használ a legjobban, vagy leginkább, és ezt mi továbbra is szeretnénk így meghagyni neki, hogy szabad legyen ez a lehetőség minket hétvégén hívni.
1: Van-e olyan feldolgozott énekük már, amely akár a gyülekezetbe is visszakerült, mondjuk ifjúsági alkalmakra, vagy egyéb közösségi alkalmon megtanulta már a gyülekezet is, vagy esetleg más gyülekezet?
2: Van, igen, igen, abszolút van, bár azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a feldolgozások nem azért születtek, hogy a hagyományos éneklési módot felváltsák a gyülekezetekben, viszont vannak ifjúsági alkalmak is, ahol így éneklik az énekeket, illetve vannak fiatalok, akik megkerestek, hogy egy-egy versenyre szeretnének benevezni egy feldolgozással, amit tőlünk hallottak. Illetve van olyan gyülekezet, ahol a koncert után volt egy közös alkalom, amikor a gyülekezet egy részével elénekeltünk egy-két feldolgozást közösen, például a Siessetekre volt példa, meg arról jön visszajelzés sokaktól, hogy nagyon fülbemászó egy-egy feldolgozás, és ezt dudolgatják napközben.
1: A fesztiválon most lesz még egy olyan zenekar, amely feldolgozza a református énekeket, és szintén jazzes stílusban, ugye a Cantus Dei zenekarnak lemezbemutató koncertje lesz. Ez azt hiszem, hogy nagyon jól jelzi azt is, hogy igény van egyfajta könnyedebb hangvételre, hogy tényleg más környezetben is megszólalhassanak ezek az énekek, hogy a dicsőítés dicsőítésé váljon.
0: Ez volt a cél, hogy a megszokott liturgikus környezetből és a megszokott alkalmazási módokból egy picit még tovább emeljük, és a hétköznapokban is hallgathatóak legyenek, könnyedebb hangszerelésben, akár dúdolni lehet, van, aki az autóban hallgatja, van, aki mosogatás közben. Túl értékesek ezek az énekek ahhoz, hogy évi 52-szer, vagy csak ünnepeken, vagy csak temetésen, vagy ilyen alkalmakon énekeljük, azt gondolom, hogy túl mutatnak a liturgikus tereinken.

0: Muzika szakra mai adásában a rend, a református egyházi napok Dunántúl programjait tekintettük át, melyek ezen a héten péntektől vasárnapig zajlanak Veszprémben. A beszélgetések között a genfi zsoltárok feldolgozásait, illetve a megszólaló együttesek felvételeit idéztük. Szombati adásunkban képzeletben a 18. századi Salzburgba látogatunk, Wolfgang Amadeus Mozart és Mihály Haydn egyházi műveiből hallhatnak majd válogatást. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzom, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen, és ezen a hétvégén a MÁV különösen figyel arra, hogy ezek rendelkezésre álljanak. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. A tárcavezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Híreink végén a várható időjárásról, de előtte még egy hír. Hazai karitatív szervezetek segítséget ajánlottak a súlyos földrengés sújtotta Venezuelának. Eddig 164 holttestet emeltek ki a romok alól. Az ökumenikus segélyszervezet közölte, a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni az akcióhoz. Nagyobb adományokat a segélyszervezet.hu oldalon lehet felajánlani. A baptista szeretett szolgálat speciális kereső kutyás mentőegységével áll készen, emellett ők is gyűjtést kezdeményeztek honlapjukon. És akkor most az időjárásról. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 14-21, napközben 33-38 fok várható. Nagy tavaink vize 26-30 fokos. Hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lozánni kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Sunwook Kim. Zongorán közreműködik Mao Fujita. A felvétel Lozánban, a Beaulieu Színházban 2026. március 18-án készült. Elsőként hallgassák meg Ludwig van Beethoven harmadik C-moll zongora versenyét, opusz 37. A szólista Mao Fujita.

Beethoven harmadik zongora versenyét hallották Mao Fujita szólójával. Ráadásként Mao Fujita és Sunwook Kim zongorán most Johannes Brahms első G-moll magyar táncát játsza.

Ráadásként hallották Johannes Brahms első g-moll magyar táncát, Mao Fujita és Sunwok Kim előadásában. Kedves hallgatóink, a Lozanni Kamarazenekar hangversenyét közvetítjük egy március 18-i felvételről. Vezényel Sunwok Kim. Most kérem, hallgassák meg Robert Schumann második C-dur szimfóniáját, opusz 61.

0: Robert Schumann második C-dur szimfóniáját hallották. A lozanni kamarazenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Sunwook Kim, zongorán közleműködött Mao Fujita. A felvétel Lozannban, a Beaulieu Színházban 2026. március 18-án készült.
1: Műsorajánló. A kvártett következő műsorában Johann Sebastian Bach Ich habe genug kezdetű kantátájáról beszélget Seidl Dénes és három vendége.
2: Nem csak azok a kérdések, hogy milyen gyorsan játssza a trillát, vagy milyen tempóban játssza a kadenciát a zongorista, ahol konkrétan minden hang teljesen megvan adva, hanem itt nagyon sok múlik azon, hogy milyen összeállítással, pontosan milyen művészeti hitvallás mentén történik egy-egy előadás.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket Teodoro Bao viola da gambán, Andrea Buccarella csembalón játszik. A felvétel Tokióban, a Musashino Kulturális Központban 2025. november 10-én készült. Elsőként Johann Sebastian Bach G-moll szonátáját hallják, jegyzékszáma 1029-es.

Johann Sebastian Bach G-moll szonátáját hallották. Teodoro Bau viola da gambán, Andrea Bucarella csembalón játszik. Arcangelo Corelli G-dur szonátáját hallják most Teodoro Bau átiratában.

Arcangelo Corelli G-dur szonátája hangzott el Teodoro Bau átiratában. Hangversenyünkön Teodoro Bau viola da gambán, Andrea Bocarella csembalón játszik. A felvétel Tokióban 2025. november 10-én készült. Most rendüljön föl Johann Sebastian Bach D-dur szonátája, jegyzékszáma 1028-as.

Johann Sebastian Bach D-dur szonátáját hallották. Hangversenyünkön Teodoro Bau viola da gambán, Andrea Bucarella csembalón játszik. Arcangelo Corelli D-moll La Follia szonátája következik most Teodoro Bau átiratában.

Arcangelo Corelli D-moll szonátáját hallották Teodoro Bau átiratában. Teodoro Bau és Andrea Bucarella ráadásként Arcangelo Corelli F-dur szonátájának Gavotte tételét szólaltatja meg.

0: Corelli F-dur szonátájából a Gavotte tételt hallották. Kedves hallgatóink, Teodoro Bau viola da gambán, Andrea Bucarella csembalón játszott. A felvétel Tokióban, a Musashino Kulturális Központban készült 2025. november 10-én. A szerkesztő Ottmar Dávid nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége, Berec András mesemondó.
2: Pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Berec András. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Két nagyszerű művészre emlékezünk, a tavaly elhunyt Rados Ferenc zongoristára és az 5 éve elhunyt Bolberitz Tamás karmesterre egy 1971-es archív felvétellel. Brahms és Stravinsky művei a Magyar Rádió 6-os stúdiójából. Szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: Ezen az estén Kossuth Díjas dirigensek stúdió felvételeit hallhatják, amint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát irányítják. Medvecki Ádám, Lehel György és Vásári Tamás vezényletével Sugár Miklós, Balassa Sándor és Szokolai Sándor egy-egy alkotása szólal meg. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. 1979-ben 27 évesen írta meg 10 perces zenekari darabját Sugár Miklós, mely a Vénusz címet kapta. Ezt hallják elsőként Medvecki Ádám vezényletével.

Vénusz, Sugár Miklós művét Medvecki Ádám vezényelte. Az Ásznova adásában ezúttal a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Egy álmodozó naplója. Balassa Sándor 1983-ban írta meg 22 perces hattételes alkotását, mely a szerző műjegyzékben a 35-ös számot kapta. A kompozíció elhangzása előtt egy sor a szerző árszpoétikájából. Helyettünk nem fogja senki megteremteni, megépíteni, elmondani és elénekelni azt az eposzt, melynek létrehozása itt és most a mi kizárólagos feladatunk. Mi is része vagyunk az emberiség hatalmas kórusának. Ebben a kórusban nekünk külön, másokkal nem helyettesíthető szólamunk van. Egy álmodozó naplója, Balassa Sándor opusza következik, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lehel György vezényli.

egy álmodozó naplója. Balassa Sándor 1983-ban komponált művét hallották, Lehel György vezényelt. Az Ars Nova összeállításában a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. Befejezésül Szokolai Sándor első szimfóniája szólal meg, 1997-ben C-durban és 4 tételben írta meg majd 25 perces alkotását az akkor 66 éves szerző. A művet az 1998-ban a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült felvételen Vásári Tamás vezényli.

0: Szokolai Sándor 1997-ben komponált első C-dur szimfóniáját hallották Vásári Tamás vezényletével. És ezzel véget ért az Ars Nova adása, melyben ezúttal a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott. Holnap három elektroakusztikus művet ismerhetnek meg. A szerkesztő Bánkövi Gyula a viszonthallás reményében köszön el a napjaink zenéjét kedvelőktől.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Szombat este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
5: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
6: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. A 10 éve elhunyt Vasvári Pál basszusgitárosra emlékezünk mai műsorunkban. 2016. június 23-án hunyt el Budapesten a muzsikus, aki nem csak zenészként volt a magyar jazz élet fontos alakja, de lelki mozgatórugóként is rendkívüli érzékkel segítette zenésztársait mind a színpadon, mind az életben. Vasvári Pál szerzeményeiből válogatott szerkesztőnk. Elsőként a Vasvári String trióval szól a La Garoupe.

Ez volt az Inline Group-al a Bad Girls. A következő téma címe Campo di Fiori. Továbbra is Vasvári Pál a szerző, és a Magyar Jazz Quartet játssza a témát.

A magyar jazz kvártettel hallottuk a Campo di Fiori témát, most a Tears of Malta következik. A szerző Vasvári Pál basszusgitáron játszik, Berkes Balázs a bőgős.

Vasvári Pál és Berkes Balázs előadásában szólt a Tears of Marta Vasvári Pál szerzeményei közül. Most a Wedding következik Vasvári Pál és a Soul Six band előadásában.

0: Ez volt a Wedding Vasvári Pál és a Saw Six Band előadásában. A mai Old Dead Jazzben a 10 évvel hunyt Vasvári Pál basszusgitárosra emlékeztünk, szerzeményeiből válogatva. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Venezuelában már csaknem 200 holttestet emeltek ki a romok alól a tegnapi erős földrengések után. A BBC információi szerint 188 ember halálát erősítették meg a hatóságok. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombattól itthon is harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében esténként takarékosságra kéri az embereket Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki teheti 18 és 21 óra között mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt ma kapta meg Hegedűs Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezhetik azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Éjszaka 14-21, napközben 33-38 fok várható.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, a Notturno kis csapata, a hangmérnök Pap Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. A 6 óráig tartó zenefolyamban ma is sok értéket kínálunk. 1862. januárjában egy szerény párizsi szállodaszobában írta Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok verses szövegét, amely a művészek és a társadalom konfliktusát ábrázolja. A mű Wagner legderűsebb, legszellemesebb és egyik legmélyebb értelmű operája, a zenemű Hans Sachsról szól, a Meistersingerek koronázatlan királyáról. Wagner művéből a Nyitányt hallgatjuk meg.

Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának nyitányát, előjátékát a Quebeci Konzervatoár zenekara adt elő. Mellesleg Hans Sachsnak fennmaradt több mint 4500 dala, 2000 dalszövege és 200 színdarabja is. Petár Dinev kórusműve következik, a béke irgalma.

a béke irgalma. Petar Dinev kórusművét bolgár művészek előadásában hallottuk Veszella Geleva vezényletével. Az 1887-ben született Nadia Boulanger minden idők egyik leghíresebb pedagógusa volt. Három darabját is meghallgatjuk.

Nadia Boulanger három darabját, Samuel Niederhauser és Denis Linik játszotta. Boulanger egyik titka az volt, hogy minden növendékéhez megtalálta azt a hangot, amit kellett. Olyan tanítványok után kutatott, akik karizmatikus és elsöprő személyiségek voltak. Antonio Salieri D-dur szimfóniája következik.

Salieri Dédur úgynevezett velencei szimfóniáját adta elő a Stavangeri szimfonikus zenekar Fabio Biondi vezényletével. A komponista zenei tanulmányait Velencében, a San Marcóban kezdte, aztán Bécsbe került, és írt például operát a Milánói Scala megnyitójára. Wilhelm Stenhammar három fantáziája következik.

Britta Hjort játszotta Wilhelm Stenhammar opusz 11-es 3 fantáziáját. Stenhammar neves zongora művész volt, aki 1871-ben Stockholmban született, és Wagner irányvonalát követte, de sosem adta fel egyéni hangját. Most hallgassuk meg Germaine Taillefer hárfa szonátáját.

Germain Taillefer hárfa szonátáját Godelive Schramma játszotta. A francia hatok zeneszerző csoportjának tagja volt ez a komponista hölgy, de vele nem történt annyi minden, mint mondjuk Poulenc-kel, Honeggerrel vagy Mióval. Most Sosztakovics opusz 47-es 5. szimfóniáját játssza a BBC Filharmonikus zenekara.

Sasztakovics 5. szimfóniája hangzott el a BBC filharmonikusok előadásában, vezényelt Janan Rána Szedá. A mű alapvető komolysága arra gondolatkörre utal, ami Prokofjevet foglalkoztatta, hogy az élet nehézségeit az ember küzdelemmel győzheti csak le. András Hammerschmidt Gémol szvittjét halljuk.

András Hammerschmidt gémoszvitjét az Esperion együttes adta elő Jordi Savall vezényletével. A zeneszerző fő művei között dialógus kantátákat találunk, bár írtő madrigálokat és motettákat is, főleg az Erste Slice című gyűjteményében sok szvitje megtalálható. 2 óra van.

Misa, Lili és Sasha Majszki hangversenye következik a Notturnóban. A három kiváló művész elsőként Clara Schumann három románcát játszotta a londoni Wigmore Hallban 2025-ben. Klára már kislányként csodagyerek volt. Édesapja, Friedrich Wick, a zenéhez nevelés egyik megszállott alakja volt. Mindent beosztott neki, gyakorlás, nyelv, irodalom, filozófia. Egyszer egy rokon megkérdezte a kislányt, hogy mit szeretnél karácsonyra, a kislány pedig komolyan válaszolt, hogy egy új etűdöt. Ez a mondat családi szálló ígélet náluk. Klára Schumann opusz 22-es három románca szól.